0: Best FM. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Változás az orvoskamaránál. Környezetvédelmi szuperhatóság alakul. Új kaffillamos állt forgalomba. Jönnek a hírek Gál Ildikótól. 2023 után ismét kötelező lesz a kamarai tagság az orvosoknak. A jövőben tehát csak az folytathat orvosi tevékenységet, aki tagja a szervezetnek. A kötelező tagság visszaállítása érinti a felsőfokú szakirányú szakképzéssel rendelkező egészségügyi dolgozókat is. A kabinet döntése szerint a törvénymódosítás célja, hogy megerősítse a szakmai önkormányzatiságot, tovább javítsa a betegbiztonságot és a szakmai minőséget. Új környezetvédelmi szuperhatóság alakul január 1-ével. Az országos hatáskörű önálló főhatóságot több lépcsőben állítják fel, és a legfontosabb környezet, természet, klíma, víz- és állatvédelmi, vízgazdálkodási, valamint erdészeti hatósági feladatokat látja majd el. Ezzel egy időben a legsúlyosabb környezetvédelmi szabálysértés esetén a kiszabható bírság összegét 5 milliárd forintra emeli a kormány. Többletforrást kap az államtól a családi csődvédelmi szolgálat. Köböl Anita kormányszóvévő ismertette, minden tizedik magyar családnak van valamilyen fizetési hátraléka. Probléma az összes számla és törlesztő részlet időbeni kifizetése. Az átmeneti pénzügyi nehézségekből pedig gyorsan tartós eladósodás, majd akár végrehajtás is lehet. Megosztotta, új adósságkezelési, tanácsadási szolgáltatás is indul. A szolgálat november 20-ától biztosítja ezt. Újabb kaffvillamos közlekedik Budapesten. A BKK közleménye szerint a korábban megrendelt 51 darabos modern flotta részeként forgalomba álló új járművel tovább bővül a főváros alacsony padlós szerelvényparkja. Arányuk 40% fölé emelkedik Budapesten. A háborúkban vagy katasztrófákban eltűnt hozzátartozók felkutatásával foglalkozó keresőszolgálatra hívja fel a figyelmet új kampányával a Magyar Vörös Kereszt. A humanitárius szervezet célja, hogy segítsen újraindítani a bizonytalanságban élő családok életét, mondta rádiónknak Kardos István főigazgató.
2: A Magyar Vörös Kereszt ezzel a tevékenységgel 145 éve foglalkozik. Szeretnénk ennek a fontosságára felhívni a figyelmet, és ezért is indítottuk ezt a kampányt, hogy tudjanak róla az emberek, hogy szükség az ilyenfajta tevékenységre, és hogyha lehet, akkor a Vörös Kereszt munkáját támogassák.
1: Ma is több órás napsütésre számíthatunk, jelentős mennyiségű eső nem érkezik. A szelet élénk, erős lökések kísérhetik, délutára 31 fokig melegszik fel a levegő. Holnap is hasonlóakban lesz részünk, 30 fok körül alakul a csúcshőmérséklet. Szombaton kezdetben derült égre tekinthetünk fel, majd egy hideg front miatt beborul, és elszórtan előfordulhat futózápor, esetleg zivatar, a legtöbb helyen azonban marad a csapadékmentes idő. Sokfelé viharos széllökés valószínű.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: szívedbe ég. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
2: Megugrott a háttérsugárzás a Dobó téren. Az elmúlt fél évszázad leggyengébb alma termése várható. Vadételek és látványos programok a vad pikniken. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Több szabadtéri tűzhöz is riasztották kedden a tűzoltókat a megyében. Nagyfüged külterületén mintegy 25 hektáron égett a száraz aljnövényzet és a bozótos. A lángokat több település egységei 6 vízsugárral fékezték meg. Tarnaőrsön egy udvaron kigyulladt gazról több telekre, és 3 hektárnyi tarlóra is átterjedt a tűz, amelynek oltása órákig tartott. Halmajugra külterületén raklapon tárolt anyagok és gumiszalagok égtek mintegy 1000 négyzetméteren, míg Kömlőn 1 hektár tarló kapott lángra. Boldogon a Zagyva töltésén 1 kilométer hosszan égett a száraz fű, Besenyőtelken pedig trágya és száraz aljnövényzet gyulladt ki. A nagyobb tüzek oltásánál több helyen erőgépek is segítették a tűzoltók munkáját, tudatta a hevesi katasztrófa védelem. Az átlagosnál magasabb háttérsugárzást mért egy influencer Egerben a Dobó téren. A közösségi oldalán közzétett videó szerint műszere 200-as értéket mutatott. Ez ugyan magasabb a magyarországi átlagnál, de önmagában nem jelent veszélyt. A természetes háttérsugárzás jellemzően 50 és 180 között ingadozik. Az értéket a helyi adottságok, valamint az időjárás is befolyásolhatja, tudta meg a Heol. A katasztrófavédelem országos hálózata több mint 130 állomáson folyamatosan figyeli a környezeti gamma háttérsugárzást. A hivatalos figyelmeztetési szint 250, a riasztási szint pedig 500 óránként. Ráadásul még ezeknek a háttérértékeknek az elérése sem jelent önmagában veszélyt, csupán azt jelzi a szakembereknek, hogy ki kell vizsgálni a sugárzás növekedésének okát. A háborúkban vagy katasztrófákban eltűnt hozzátartozók felkutatásával foglalkozó keresőszolgálatára hívja fel a figyelmet új kampányával a Magyar Vörös Kereszt. A humanitárius szervezet célja, hogy segítsen újraindítani a bizonytalanságban élő családok életét, mondta rádiónknak Kardos István főigazgató.
3: Azt a bizonytalanságot feloldani, ami esetleg egy hozzátartozó kapcsán fennáll, a mindennapokat befolyásolja egy ember életében, hogyha egy családtagja távolodik el tőlük, hogy nincs információ azzal kapcsolatban, hogy mi történt vele. Ez egy lezáratlan dolog, mivel a Magyar Vörös Kereszt ezzel a tevékenységgel 145 éve foglalkozik. Szeretnénk ennek a fontosságára felhívni a figyelmet, és ezért is indítottuk ezt a kampányt, hogy tudjanak róla az emberek, hogy szükség van az ilyenfajta tevékenységre, és hogyha lehet, akkor a Vörös Kereszt munkáját támogassák.
2: Újabb fordulatot vett a több éve húzódó novai macska ügy. Ezúttal patkányok megjelenése miatt érkeztek lakossági panaszok. A település polgármestere szerint az érintett család jelenleg mintegy 20 macskát tart a házában, emellett 3 kutyájuk is van. Az állatvédők korábban többször próbáltak segíteni, egyebek mellett az ivartalanításban. A problémát most az is súlyosbítja, hogy a ház elé rendszeresen kihelyezett állateledőket a beszámolók szerint patkányok esznek, erről fényképek is készültek. A település népegészségügyi eljárást kezdeményezett, miután a korábbi felszólítások ellenére sem szűnt meg az élelem közterületre helyezése. A helyiek közül többen azt is állítják, hogy a kihelyezett táppal más macskákat szoktatnak a házhoz, írja heol.hu. Újabb turisztikai fejlesztés készült el a Bükkben. Biztonságosabban látogathatók a Cserépvár közelében található tufába vájt gabonatároló vermek. A Bükki Nemzeti Park igazgatóság 100 millió forintos, több elemből álló beruházásának részeként a 12 történelmi üreg többségének bejáratához korlátokat szereltek. A Herman Otto Múzeum régészei és önkéntesei a vermek bejáratai falait is megtisztították a növényzettől és a földtől, így a több tíz köbméteres üregek könnyebben és biztonságosabban megközelíthetők. A kézi szerszámokkal kialakított vermek egykor gabonatárolására szolgáltak, és a bükkaljai kőkultúra különleges emlékei. A fejlesztési program részeként a Bélkő tanösvényét is korszerűsítik, kilátópontot létesítenek, a Rejteki Kutatóháznál pedig mini geoparkot alakítottak ki, írja a Vármegyei Heti Lap. Az elmúlt fél évszázad leggyengébb almatermése várható Magyarországon. Idén mindössze 130-140 ezer tonna gyümölcs betakarítására számítanak. Ennek ellenére a termelői árak jóval alacsonyabbak a tavalyiaknál, így a gazdák csak veszteséggel tudják értékesíteni a terméket. Miért mondott csődöt a piaci logika? Erről kérdeztük Apáti Ferencet, a Fruitweb Magyar Zöldséggyümölcs szakmaközi szervezet elnökét.
4: A tavalyi almatermés még nyomja a piacot, az olcsó import kiszorította a hazai árut, és még a tavalyi hazai termésből is van készleten, illetve visszaesett jelentősen az alma fogyasztása nem csak Magyarországon, hanem az Európai Unióban. Felhalmozódtak készletek, amelyek most nyomják még a piacot. Szükségszerű, hogy az a mennyiség el fog fogyni valamikor, és ha kialakul egy hiány a piacon, akkor emelkednek az árak. De az alma piacán azt látjuk, hogy a következő 2-3 hónap vonatkozásában, hogy a gyenge termés ellenére zuhanó árakkal kell szembesülnünk.
2: Vadpiknik fesztivált rendeznek Balaton községben, ahol a vadhúsok, a helyi ízek és a természetközeli programok kapják a főszerepet. A családbarát rendezvény vadételek kóstolójával kezdődik, majd solymász és íjász bemutató, borgasztronómiai beszélgetés, valamint vadászkutya bemutató is várja az érdeklődőket. A Bükki Nemzeti Park szakemberei a környezeti nevelés fontosságáról beszélnek, a gyerekeket pedig interaktív természetvédelmi foglalkozásokkal is várják. A szeptember 12-i fesztivállal hosszabb távon heves vadgasztronómiai kínálatát is szeretnék erősíteni, ezért a térség vendéglátóhelyeit is bevonják a kezdeményezésbe. Az éttermek saját vadételeikkel csatlakozhatnak, amelyek lehetőség szerint helyi borokkal együtt a fesztivál hetében az étlapokon is megjelenhetnek. A szervezők azt szeretnék, hogy a vadételek és a hozzájuk kapcsolódó helyi hagyományok a térség egyik különleges gasztronómiai vonzerejévé váljanak, olvasható közleményükben. Családi egészségnapot és röplabda emlékkupát rendeznek szeptember 5-én Bükkszéken. A résztvevőket interaktív előadásokkal és ingyenes szűrővizsgálatokkal várják. Egészséges családi menüversenyt is rendeznek, amelyre saját készítésű finomságokkal is készülhetnek az érdeklődők. A sportos programok között Nordic Walking és Zumba is szerepel, a tornateremben pedig egész nap zajlanak a Szirmák Nándor röplabda emlékkupa mérkőzései. A gyerekeknek játékos foglalkozásokkal és meserelaxációval készülnek. A szombati rendezvényre a bükkszékiek mellett a környező településekről is várják az érdeklődőket, írja Heol. Ma több fátyol és gomoly felhő jelenhet meg az égen, de számottevő csapadék nem várható. Délután egyre több felé süt ki hosszabb időre a nap. Holnap sok napsütésre számíthatunk, majd egy hidegfront miatt helyenként kialakulhat futó záporzivatar. A nappali maximumok 28-29 fok körül lehetnek, éjjel 15-17 fokig csökken a hőmérséklet.
1: A Best FM-et megtalálja az interneten is. www.bestfm.hu www.bestfm.hu A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
5: 118 nappal szilveszter előtt. Jó reggelt kívánok! 6 óra múlt 10 perccel, Maxim Levente vagyok. Szeptember 4-e van, a Rozáliák névnapja. Sok boldogságot kívánok névnapos, szülinapos best hallgatóinknak egyaránt. Péntek van, ez az egyik jó hír, a másik pedig, hogy sok jó zene szól a hír összefoglaló után. Nem sokára Robbie Williams jön a No Regrets-szel, hallgatunk Destiny's Child-ot, az órát pedig Lenny Kravitz indítja.
1: Best

0: Dead.
1: Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok, szeptember 4-én a Taekwondo világnapján. Azért a mai nap, mert 94. szeptember 4-én a Nemzetközi Olimpiai Bizottság hivatalosan is felvette a Taekwondót a hivatalos olimpiai programba. A sport lényege egyrészt a nevében, másrészt a szellemiségében rejlik. A szó jelentése, koreai kifejezés, három szóból áll. T, rugás, ugrás, lábbal való küzdés. Kwan, ököl, ütés, kézzel való küzdés. És Do, út, művészet, szellemi ösvény. Szabad fordításban a lábbal és kézzel küzdés művészete. A sportot az öt legfőbb morális alapelv határozza meg. Udvariasság, becsületesség, kitartás, önuralom és alázatosság. Ha ez mind megvan, nagyobb eséllyel élünk túl egy ellenünk intézett támadást, mintha nem tudnánk taekwondozni. Jönnek a túlélők az éterben is. Survivor a Destiny's Child folytatja.
2: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.

0: Kiss FM a legjobb zenék. A délelőtt felhősebb, fátyol felhősebb, gomoly felhősebb lesz. Délután egyre több felé süt ki a nap. 27-33 fok valószínű. Részletek és a hétvége időjárása mindjárt. Rögtön fél hét, jó reggelt. Az Ájájóval folytatjuk hamarosan.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM.
2: 100,7 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: Több nagy kiterjedésű tűz is pusztított Hevesben, megugrott a háttérsugárzás a Dobó téren. A keresőszolgálatára hívja fel a figyelmet a Magyar Vörös Kereszt. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Gyemendi Rékát hallják. Több szabadtéri tűzhöz is riasztották kedden a tűzoltókat a megyében. Nagy Füged külterületén mintegy 25 hektáron égett a száraz ajnövényzet és a bozótos. A lángokat több település egységei 6 vízsugárral fékezték meg. Tarnaőrsön egy udvaron kigyulladt gazról több telekre, és 3 hektárnyi tarlóra is átterjedt a tűz, amelynek oltása órákig tartott. Halmajugra külterületén raklapon tárolt anyagok és gumiszalagok égtek mintegy 1000 négyzetméteren, míg Kömlőn 1 hektár tarló kapott lángra. Boldogon a Zagyva töltésén 1 kilométer hosszan égett a száraz fű, Besenyőtelken pedig trágya és száraz ajnövényzet gyulladt ki. A nagyobb tüzek oltásánál több helyen erőgépek is segítették a tűzoltók munkáját, tudatta a hevesi katasztrófa védelem. Az átlagosnál magasabb háttérsugárzást mért egy influencer Egerben a Dobó téren. A közösségi oldalán közzétett videó szerint műszere 200-as értéket mutatott. Ez ugyan magasabb a magyarországi átlagnál, de önmagában nem jelent veszélyt. A természetes háttérsugárzás jellemzően 50 és 180 között ingadozik. Az értéket a helyi adottságok, valamint az időjárás is befolyásolhatja, tudta meg a Heol. A katasztrófavédelem országos hálózata több mint 130 állomáson folyamatosan figyeli a környezeti gamma háttérsugárzást. A hivatalos figyelmeztetési szint 250, a riasztási szint pedig 500 óránként. Ráadásul még ezeknek a háttérértékeknek az elérése sem jelent önmagában veszélyt, csupán azt jelzi a szakembereknek, hogy ki kell vizsgálni a sugárzás növekedésének okát. Most pedig néhány mondatban a várható időjárásunkról. Ma több fátyol és gomoly felhő jelenhet meg az égen, de számottevő csapadék nem várható. Délután egyre több felé süt ki hosszabb időre a nap. Holnap sok napsütésre számíthatunk, majd egy hidegfront miatt helyenként kialakulhat futó záporzivatar. A nappali maximumok 28-29 fok körül lehetnek, éjjel 15-17 fokig csökken a hőmérséklet.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Best FM, a legjobb zenék. Jó hír, péntek van, és további jó hír, hogy még mindig nyárias az idő. 27-33 fokot mérhetünk ma. A nap első felében fátyol és gomoly felhősebb lesz az ég, délután egyre több felé süt ki a nap. Lényeges csapadék sajnos továbbra sem várható, és hétvégén is hasonló időnk lesz. Rihanna és a Pondori Play folytatja a péntek reggelt. Jó reggelt, jó utat, jó készülődést, ha dugó baleset van valahol, várom az infót a 0620 55 55 155-re.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
1: Még a mai nap és vége is az új tanév első hetének, persze ez olyan csonka hét volt, mert hogy kedden kezdődött. A lájtosabb hét után csillezünk majd a következő óra elején Mojóval. És itt lesz Szabi Est is. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155. Jó reggelt!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: Patkányok miatt sürgetnek intézkedést a novai macska ügyben. Biztonságosabbá tették a gabonatároló vermeket. Az elmúlt fél évszázad leggyengébb alma termése várható. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Újabb fordulatot vett a több éve húzódó novai macska ügy. Ezúttal patkányok megjelenése miatt érkeztek lakossági panaszok. A település polgármestere szerint az érintett család jelenleg mintegy 20 macskát tart a házában, emellett 3 kutyájuk is van. Az állatvédők korábban többször próbáltak segíteni, egyebek mellett az ivartalanításban. A problémát most az is súlyosbítja, hogy a ház elé rendszeresen kihelyezett állateledőket. A beszámolók szerint patkányok esznek, erről fényképek is készültek. A település népegészségügyi eljárást kezdeményezett, miután a korábbi felszólítások ellenére sem szűnt meg az élelem közterületre helyezése. A helyiek közül többen azt is állítják, hogy a kihelyezett táppal más macskákat szoktatnak a házhoz, írja heol.hu. Újabb turisztikai fejlesztés készült el a Bükkben. Biztonságosabban látogathatók a Cserépvár közelében található tufába vájt gabonatároló vermek. A Bükki Nemzeti Park igazgatóság 100 millió forintos, több elemből álló beruházásának részeként a 12 történelmi üreg többségének bejáratához korlátokat szereltek. A Herman Otto Múzeum régészei és önkéntesei a vermek bejáratait is megtisztították a növényzettől és a földtől, így a több tíz köbméteres üregek könnyebben és biztonságosabban megközelíthetők. A kézi szerszámokkal kialakított vermek egykor gabonatárolására szolgáltak, és a bükkaljai kőkultúra különleges emlékei. A fejlesztési program részeként a Bélkő tanösvényét is korszerűsítik, kilátópontot létesítenek, a Rejteki Kutatóháznál pedig mini geoparkot alakítottak ki, írja a Vármegyei Heti Lap. Most pedig néhány mondatban a várható időjárásunkról. Ma több fátyol és gomoly felhő jelenhet meg az égen, de számottevő csapadék nem várható. Délután egyre több felé süt ki hosszabb időre a nap. Holnap sok napsütésre számíthatunk, majd egy hidegfront miatt helyenként kialakulhat futó záporzivatar. A nappali maximumok 28-29 fok körül lehetnek, éjjel 15-17 fokig csökken a hőmérséklet.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Hello, jó reggelt kívánok a hét utolsó munkanapján, szeptember 4 péntek. Sok boldogságot, kedves Rozáliák, és Isten éltesse a szülinaposokat is. 7 óra elmúlt, Maxim Levente vagyok. Hamarosan az a Shania Twain énekel, akinek az életéről film készül, de még ebben a fél órában jön a Big Field és Nelly Furtado is, de csak is Mojoék slágere után a francia dúóval és a Chilinnel indul az óra.
0: Best

0: Best FM, a legjobb zenék. Szeptember 4-e van az a nap, amelyen 44 spanyol telepes 1781-ben El Pueblo de la Reina de Los Angeles néven telepet létesített Kaliforniában, amely mára a film és zenei világ megkerülhetetlen fővárosává nőtte ki magát. Egyébként Los Angeles néven az Amerikai Egyesült Államok második legnépesebb városáról van szó. Nelly Furtado jön Timbalanddel. Most a Besten, jó reggelt!
1: Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: Best FM a legjobb zenék, a nap első fele fátyol felhősebb lesz, délután egyre több felé süt ki a nap, 27-33 fok valószínű. Részletes időjárás jelentés és további friss infók a hírekben, amelyet a Fét lesz ikonikus dala az Insomnia követ majd. Jó reggel! I can't get no sleep.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM.
2: 100,7 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék. Yes.

0: Szeptember legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: Vadételek és látványos programok a vadpikniken. Ingyenes szűrések lesznek Bükszéken. Első alkalommal rendezik meg az erdők éjszakáját. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Gyemendi Rékát hallják. Vadpiknik fesztivált rendeznek Balaton községben, ahol a vadhúsok, a helyi ízek és a természetközeli programok kapják a főszerepet. A családbarát rendezvény vadételek kóstolójával kezdődik, majd solymász és íjász bemutató, borgasztronómiai beszélgetés, valamint vadászkutya bemutató is várja az érdeklődőket. A Bükki Nemzeti Park szakemberei a környezeti nevelés fontosságáról beszélnek, a gyerekeket pedig interaktív természetvédelmi foglalkozásokkal is várják. A szeptember 12-i fesztivállal hosszabb távon heves vadgasztronómiai kínálatát is szeretnék erősíteni, ezért a térség vendéglátóhelyeit is bevonják a kezdeményezésbe. Az éttermek saját vadételeikkel csatlakozhatnak, amelyek lehetőség szerint helyi borokkal együtt a fesztivál hetében az étlapokon is megjelenhetnek. A szervezők azt szeretnék, hogy a vadételek és a hozzájuk kapcsolódó helyi hagyományok a térség egyik különleges gasztronómiai vonzerejévé váljanak, olvasható közleményükben. Családi egészségnapot és röplabda emlékkupát rendeznek szeptember 5-én Bükszéken. A résztvevőket interaktív előadásokkal és ingyenes szűrővizsgálatokkal várják. Egészséges családi menüversenyt is rendeznek, amelyre saját készítésű finomságokkal is készülhetnek az érdeklődők. A sportos programok között Nordic Walking és Zumba is szerepel, a tornateremben pedig egész nap zajlanak a Szirmák Nándor röplabda emlékkupa mérkőzései. A gyerekeknek játékos foglalkozásokkal és meserelaxációval készülnek. A szombati rendezvényre a bükszékiek mellett a környező településekről is várják az érdeklődőket, írja Heol. Most pedig néhány mondatban a várható időjárásunkról. Ma több fátyol és gomoly felhő jelenhet meg az égen, de számottevő csapadék nem várható. Délután egyre több felé süt ki hosszabb időre a nap. Holnap sok napsütésre számíthatunk, majd egy hidegfront miatt helyenként kialakulhat futó záporzivatar. A nappali maximumok 28-29 fok körül lehetnek, éjjel 15-17 fokig csökken a hőmérséklet.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen.

0: Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok, szeptember 4-én pénteken. Rozália napja van, a névnaposoknak és a szülinaposoknak is nagyon sok boldogságot kívánok. 189 éve ezen a napon mutatta be Samuel Morse távíróját a New Yorki Egyetemen. 1960-ban a mai napon született Damon Wayans, amerikai színész, komikus, rendező, olyan filmek sztárja, mint az Utolsó cserkész, a Dűlali, a Kőagy őrnagy vagy a Halálos fegyver. 1974-ben ezen a napon született Kermit Bakar, a Pussycat Dolls tagja. 1975. szeptember 4 megszületett Mark Ronson, Oscar, Golden Globe és Grammy díjas producer, olyan előadókkal dolgozott együtt, mint Christina Aguilera, Amy Winehouse, Adele, Lady Gaga, Miley Cyrus vagy Bruno Mars. Utóbbival közös dala az Uptown Funk 2014-ben 14 hetet töltött az amerikai slágerlista élén. A sort a 81-es születésű díva Beyoncé zárja, a Grammy-díjas amerikai énekesnő a Destiny's Child lánytrió egykori tagja, minden idők egyik legsikeresebb női előadója, aki szóló karrierje során több mint 100 millió albumot adott el, és ő tartja a rekordot a Grammy szobrok tekintetében is. Még egyszer sok boldogságot, kedves ünnepeltek, hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Péntek reggel van, úgyhogy ennek megfelelő a forgalom képe is. Egészen jól lehet haladni mindenhol, de azért vannak kivételek. Az M5-ösön Budapest felé Kecskemét elkerülő szakaszán a kiépített terelésben két autó ütközött, 2-3 kilométeres torlódást okozva. Jó utat, jó reggelt, rögtön 8 óra jönnek a friss hírek, utána pedig többek között a Bonfunk MC's. És a jetlag is.
2: Hiszen én már minden is voltam, aki ismer, tudja rólam.
1: Hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM.
3: 100,7 Best FM.
0: A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.

0: Sláger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: Több nagy kiterjedésű tűz is pusztított Hevesben, megugrott a háttérsugárzás a Dobó téren. A keresőszolgálatára hívja fel a figyelmet a Magyar Vörös Kereszt. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Gyemendi Rékát hallják. Több szabadtéri tűzhöz is riasztották kedden a tűzoltókat a megyében. Nagy Füged külterületén mintegy 25 hektáron égett a száraz ajnövényzet és a bozótos. A lángokat több település egységei 6 vízsugárral fékezték meg. Tarnaőrsön egy udvaron kigyulladt gazról több telekre, és 3 hektárnyi tarlóra is átterjedt a tűz, amelynek oltása órákig tartott. Halmajugra külterületén raklapon tárolt anyagok és gumiszalagok égtek mintegy 1000 négyzetméteren, míg Kömlőn 1 hektár tarló kapott lángra. Boldogon a Zagyva töltésén 1 kilométer hosszan égett a száraz fű, Besenyőtelken pedig trágya és száraz ajnövényzet gyulladt ki. A nagyobb tüzek oltásánál több helyen erőgépek is segítették a tűzoltók munkáját, tudatta a hevesi katasztrófa védelem. Az átlagosnál magasabb háttérsugárzást mért egy influencer Egerben a Dobó téren. A közösségi oldalán közzétett videó szerint műszere 200-as értéket mutatott. Ez ugyan magasabb a magyarországi átlagnál, de önmagában nem jelent veszélyt. A természetes háttérsugárzás jellemzően 50 és 180 között ingadozik. Az értéket a helyi adottságok, valamint az időjárás is befolyásolhatja, tudta meg a HEOL. A katasztrófavédelem országos hálózata több mint 130 állomáson folyamatosan figyeli a környezeti gamma háttérsugárzást. A hivatalos figyelmeztetési szint 250, a riasztási szint pedig 500 óránként. Ráadásul még ezeknek a háttérértékeknek az elérése sem jelent önmagában veszélyt, csupán azt jelzi a szakembereknek, hogy ki kell vizsgálni a sugárzás növekedésének okát. Most pedig néhány mondatban a várható időjárásunkról. Ma több fátyol és gomoly felhő jelenhet meg az égen, de számottevő csapadék nem várható. Délután egyre több felé süt ki hosszabb időre a nap. Holnap sok napsütésre számíthatunk, majd egy hidegfront miatt helyenként kialakulhat futó záporzivatar. A nappali maximumok 28-29 fok körül lehetnek, éjjel 15-17 fokig csökken a hőmérséklet.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejtelen.
2: Most azaz 5 perccel 8 után, szeptember 4-én pénteken, 2026 az évszám. Még 4 hónap és ez az év is elrepült. Ami viszont örök, hogy a szeptember 4-e az bizony a Rozáliák névnapja. Sok boldogságot kívánok nekik és a szülinaposoknak is. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155, a Butilab kezd.

0: Best FM a legjobb zenék, friss közlekedési infók egyrészt Ádámtól, aki a 0620 55 55 155-öt használta és Viber üzenetet küldött. M5 Röszke felé, Hétegyházi pihenőnél kamion és autó kocka külsőben figyeljetek. Köszönjük szépen! Illetve az M3-ason Vásárosnamény felé, az 50-es kilométernél lerobbant valaki az átterelt belső sávon, így a terelés kezdeténél, tehát a 47-es kilométernél érdemes a külső sávot választani. Jó utat, jó reggelt a Best FM-mel!
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: Best FM a legjobb zenék. Marad a nyárias meleg, széllel, délelőtt felhősebb, délután naposabb időnk lesz, 30 fok körül. Alakul a maximum részletek és a folytatás a hétvége időjárása. A hírek végén aztán az OMC dalát, a How Bizarre-t indítom.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Sláger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: Patkányok miatt sürgetnek intézkedést a novai macska ügyben. Biztonságosabbá tették a gabonatároló vermeket. Az elmúlt fél évszázad leggyengébb alma termése várható. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Újabb fordulatot vett a több éve húzódó novai macska ügy. Ezúttal patkányok megjelenése miatt érkeztek lakossági panaszok. A település polgármestere szerint az érintett család jelenleg mintegy 20 macskát tart a házában, emellett 3 kutyájuk is van. Az állatvédők korábban többször próbáltak segíteni, egyebek mellett az ivartalanításban. A problémát most az is súlyosbítja, hogy a ház elé rendszeresen kihelyezett állateledőket a beszámolók szerint patkányok esznek, erről fényképek is készültek. A település népegészségügyi eljárást kezdeményezett, miután a korábbi felszólítások ellenére sem szűnt meg az élelem közterületre helyezése. A helyiek közül többen azt is állítják, hogy a kihelyezett táppal más macskákat szoktatnak a házhoz, írja heol.hu. Újabb turisztikai fejlesztés készült el a Bükkben. Biztonságosabban látogathatók a Cserépvár közelében található tufába vájt gabonatároló vermek. A Bükki Nemzeti Park igazgatóság 100 millió forintos, több elemből álló beruházásának részeként a 12 történelmi üreg többségének bejáratához korlátokat szereltek. A Herman Otto Múzeum régészei és önkéntesei a vermek bejáratait is megtisztították a növényzettől és a földtől, így a több tíz köbméteres üregek könnyebben és biztonságosabban megközelíthetők. A kézi szerszámokkal kialakított vermek egykor gabonatárolására szolgáltak, és a bükkaljai kőkultúra különleges emlékei. A fejlesztési program részeként a Bélkő tanösvényét is korszerűsítik, kilátópontot létesítenek, a Rejteki Kutatóháznál pedig mini geoparkot alakítottak ki, írja a Vármegyei Heti Lap. Most pedig néhány mondatban a várható időjárásunkról. Ma több fátyol és gomoly felhő jelenhet meg az égen, de számottevő csapadék nem várható. Délután egyre több felé süt ki hosszabb időre a nap. Holnap sok napsütésre számíthatunk, majd egy hidegfront miatt helyenként kialakulhat futó záporzivatar. A nappali maximumok 28-29 fok körül lehetnek, éjjel 15-17 fokig csökken a hőmérséklet.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM, a legjobb zenék. Meleg, kicsit szeles idővel búcsúzik a munkahét. Szeptember 4-én pénteken 28-33 fok között alakul a maximum, a délelőtt kicsit felhősebb, a délután naposabb időt tartogat, és az élénk szél jelzi a holnapi hidegfront érkezését. Felhősebb napunk lesz, esetleg zápor, zivatar is benne van a pakliban, hát nagyon jó lenne már, tényleg egy ilyen kiadósabb eső mindenhol. 24-34 fok közé melegedhet a levegő, délen, délkeleten várható a melegebb idő. A hétvége két napja közül pedig a vasárnap lesz kellemesebb, akkor csak kevés gomoly felhő lesz az égen. Sok napsütés, 24-30 fok és száraz idő várható. Ha valakinek az a beceneve, hogy a hang, akkor az nem véletlen. Whitney Houston kapta ezt, őt halljuk. I'm Every Woman, a Besten, jó reggelt!

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: A nap zenei híre, amely főleg a magyarországi James Blunt rajongóknak jó hír, hogy a brit zenész új albummal és nagyszabású európai turnéval tér vissza, ráadásul hozzánk is eljön, méghozzá jövő március 9-én az MVM Domban lép színpadra, és visszatérnek a hírek után az ezredforduló legnagyobb slágerei is. Itt lesz majd Inika Muzi, és a Tankcsapda is. Álmomban Pesten megjelent Isten. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155. Jó reggelt!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Idén is visszatér a TV2 ikonikus tehetségkutatója, a Megasztár. A megújult mestercsapatban Marics Peti és Herceg Erika mellett Dallos Bogi és Tídeni foglalnak helyet. Megasztár! Szeptember 5-től szombat és vasárnap esténként a TV2-n.
0: Reklámot hallottak. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Tenger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: Vadételek és látványos programok a vadpikniken. Ingyenes szűrések lesznek Bükkszéken. Első alkalommal rendezik meg az erdők éjszakáját. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Gyemendi Rékát hallják. Vadpiknik fesztivált rendeznek Balaton községben, ahol a vadhúsok, a helyi ízek és a természetközeli programok kapják a főszerepet. A családbarát rendezvény vadételek kóstolójával kezdődik, majd solymász és íjász bemutató, borgasztronómiai beszélgetés, valamint vadászkutya bemutató is várja az érdeklődőket. A Bükki Nemzeti Park szakemberei a környezeti nevelés fontosságáról beszélnek, a gyerekeket pedig interaktív természetvédelmi foglalkozásokkal is várják. A szeptember 12-i fesztivállal hosszabb távon heves vadgasztronómiai kínálatát is szeretnék erősíteni, ezért a térség vendéglátóhelyeit is bevonják a kezdeményezésbe. Az éttermek saját vadételeikkel csatlakozhatnak, amelyek lehetőség szerint helyi borokkal együtt a fesztivál hetében az étlapokon is megjelenhetnek. A szervezők azt szeretnék, hogy a vadételek és a hozzájuk kapcsolódó helyi hagyományok a térség egyik különleges gasztronómiai vonzerejévé váljanak, olvasható közleményükben. Családi egészségnapot és röplabda emlékkupát rendeznek szeptember 5-én Bükkszéken. A résztvevőket interaktív előadásokkal és ingyenes szűrővizsgálatokkal várják. Egészséges családi menüversenyt is rendeznek, amelyre saját készítésű finomságokkal is készülhetnek az érdeklődők. A sportos programok között Nordic Walking és Zumba is szerepel, a tornateremben pedig egész nap zajlanak a Szirmák Nándor röplabda emlékkupa mérkőzései. A gyerekeknek játékos foglalkozásokkal és meserelaxációval készülnek. A szombati rendezvényre a bükkszékiek mellett a környező településekről is várják az érdeklődőket, írja a Heol. Most pedig néhány mondatban a várható időjárásunkról. Ma több fátyol és gomoly felhő jelenhet meg az égen, de számottevő csapadék nem várható. Délután egyre több felé süt ki hosszabb időre a nap. Holnap sok napsütésre számíthatunk, majd egy hidegfront miatt helyenként kialakulhat futó záporzivatar. A nappali maximumok 28-29 fok körül lehetnek, éjjel 15-17 fokig csökken a hőmérséklet.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Az első Eminemtől és Dido-tól Eminem pedig ünnepel, hiszen két dala is, a Lose Yourself, illetve a Without Me átlépte a történelmi 3 milliárdos stream határt a Spotify-on, de szorosan a nyomukban van a most érkező Stan is, amely másfél milliárdnál tart. 0620 55 55 155 telefon SMS Viber. Sok boldogságot a Rozáliáknak és a szülinaposoknak. 5 perc elmúlt 9. Max Szemlövente vagyok.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék. Az a csodálatos helyzet, hogy nem kell dugóról, balesetről beszámolnom. A szokásos az M1-es itt-ott egy kicsit lassabb a felújítás miatt, de pénteki a forgalom képe. Jó utat, ha mégis lenne dugó, baleset, várom az infót 0620 55 55 155. Soul Searcher, Can't Get Enough. Ez a folytatása Besten.

Best FM a legjobb zenék. Gwen Stefani és a No Doubt folytatja, akik túl vannak 18 teltházas Las Vegas-i koncerten. Mindegyiket az óriási gömb alakú Sphere rendezvénytérben adták. Vicces, hogy az út túloldalán pedig közben Blake Shelton buli volt egy másik kaszinó színház termében. Szóval amikor a Hey Baby című dal jött a Sphere-ben, akkor igazából a férjúrának szólt át az út túloldalára Gwen Stefani. Hey baby, mikor végzel, nekünk már csak két dal?

Debrecen után Írország. Best FM a legjobb zenék, és egy picit Baja és Bátaszék is, mert hogy az 51-es főúton három autó koccant Baja és Bátaszék között, a 108-as kilométernél félpályán halad a forgalom. Óvatosan, jó utat, hívható SMS Viber 0620 55 55 155. Ez a Breathless a Besten.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
1: Lesznek majd gyönyörű lányok. És színész, zenész fiúk. Hívható SMS Viber 0620-55-55-155, rövid szünet, aztán folytatjuk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Idén is visszatér a TV2 ikonikus tehetségkutatója, a Megasztár. A megújult mestercsapatban Marics Peti és Herceg Erika mellett Dallos Bogi és Tídeni foglalnak helyet. Megasztár! Szeptember 5-től szombat és vasárnap esténként a TV2-n.
0: Reklámot hallottak. 100,7 Best FM.
3: 100,7 Best FM.
0: A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.
4: Everybody get up.

0: Sláger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: Több nagy kiterjedésű tűz is pusztított Hevesben, megugrott a háttérsugárzás a Dobó téren. A kereső szolgálatára hívja fel a figyelmet a Magyar Vörös Kereszt. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Gyemendi Rékát hallják. Több szabadtéri tűzhöz is riasztották kedden a tűzoltókat a megyében. Nagy Füged külterületén mintegy 25 hektáron égett a száraz ajnövényzet és a bozótos. A lángokat több település egységei 6 vízsugárral fékezték meg. Tarnaőrsön egy udvaron kigyulladt gazról több telekre, és 3 hektárnyi tarlóra is átterjedt a tűz, amelynek oltása órákig tartott. Halmajugra külterületén raklapon tárolt anyagok és gumiszalagok égtek mintegy 1000 négyzetméteren, míg Kömlőn 1 hektár tarló kapott lángra. Boldogon a Zagyva töltésén 1 kilométer hosszan égett a száraz fű, Besenyőtelken pedig trágya és száraz ajnövényzet gyulladt ki. A nagyobb tüzek oltásánál több helyen erőgépek is segítették a tűzoltók munkáját, tudatta a hevesi katasztrófa védelem. Az átlagosnál magasabb háttérsugárzást mért egy influencer Egerben a Dobó téren. A közösségi oldalán közzétett videó szerint műszere 200-as értéket mutatott. Ez ugyan magasabb a magyarországi átlagnál, de önmagában nem jelent veszélyt. A természetes háttérsugárzás jellemzően 50 és 180 között ingadozik. Az értéket a helyi adottságok, valamint az időjárás is befolyásolhatja, tudta meg a Heol. A katasztrófavédelem országos hálózata több mint 130 állomáson folyamatosan figyeli a környezeti gamma háttérsugárzást. A hivatalos figyelmeztetési szint 250, a riasztási szint pedig 500 óránként. Ráadásul még ezeknek a háttérértékeknek az elérése sem jelent önmagában veszélyt, csupán azt jelzi a szakembereknek, hogy ki kell vizsgálni a sugárzás növekedésének okát. Most pedig néhány mondatban a várható időjárásunkról. Ma több fátyol és gomoly felhő jelenhet meg az égen, de számottevő csapadék nem várható. Délután egyre több felé süt ki hosszabb időre a nap. Holnap sok napsütésre számíthatunk, majd egy hidegfront miatt helyenként kialakulhat futó záporzivatar. A nappali maximumok 28-29 fok körül lehetnek, éjjel 15-17 fokig csökken a hőmérséklet.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Elsőként Király Viktortól, akinek pályafutását nemrég nem kisebb nevek egyengedték, mint az előző órában hallott Gwen Stefani, vagy épp Pharrell Williams, az amerikai The Voice-ban is megmérettette magát, és nemrég bevallotta Viktor, hogy 11 év kellett, hogy rájöjjön, hogy igaza volt Gwennek és Pharrellnek, hogy neki igazából szólzenét kéne énekelnie. A szólót halljuk most tőle, 4 perc elmúlt 10. Hello, Max M. Levente vagyok.
0: Best

senki lenni, ha nem vagy itt. Így elfogyok, ahogy a láng. Én nem tudom.

0: Best FM-ben a legjobb zenék. Jöjjön egy kis svéd pop-hip-hop a 90-es évek elejéről, a Stakkabootól. Legnagyobb slágerük, a Here We Go óriási rotációt kapott az MTV-n is annó, olyannyira, hogy a kultikus Beavis and Butthead animációs sorozat egyik epizódjában is felbukkant. A poén az volt, hogy a karakterek tévesen azt hitték, hogy a dalt az Ace of Base játsza, és azon vitatkoztak közben, hogy a svéd popzenekarok gázok-e.
1: Swedish bands are sucks.
0: Yeah.

Jó, hogy ne ártsak másnak, a magamnak is rossz vagy a társnak. Mikor múlt el az a perc, ami számított? Mikor azt hittem, a csodára várni jobb? Miért van az, hogy a barátból ellenség lesz, és a pénz csak éhessé tesz? Miért én maradtam alul, hogyha felvettem a kesztyűt? Magam hajszoltam hasztalanul, hosszú éveknek lett ez a vesztük. Az életem csak én mentettem meg, lehet pont én vagyok minden válasz. Ha a józan észre szembe megyek, tudom akkor is meg, hogy

0: Best FM, a legjobb zenék, friss közlekedési hírek az M2-esen Budapest felé, aszfaltoznak a 39-es és a 38-as kilométer között. A Vác-Alsóváros-Rád-Penc csomópontban a forgalmat a le- és felhajtóágon keresztül terelik, a kialakult torlódás már több mint 2 kilométeres. 3 autó koccant korábban az 55-ös főúton, Baja és Bátaszék között a 108-as kilométernél, félpályán halad a forgalom. Jó utat, ha dugó baleset van, várom az infót a 0620 55 55 155-re.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM.
2: 100,7 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
3: Bye.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Szeptember van, és borongósabb az idő legalábbis itt Budapesten. Kezdjen őszi hangulatom lenni, úgyhogy jöjjön egy kis nyár a következő órában. Gágyó, Bessame Mucho, klasszik nyár, nem a túl meleg, a hőkupolás, szóval olyan temperamentumos, mint a 90-es és 2000-es években. És persze jönnek a hazai előadók is, hozom a kompakt diszkót. Hívható SMS Viber elérhetőségünk 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Emelik a megváltozott munkaképességűek ellátását, veszélyben a hazai méhállomány, megtréfáltak egy szállásportát a brit fogyasztóvédők. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Jövő januártól 10%-kal emelik a megváltozott munkaképességűek ellátását. Magyar Péter miniszterelnök azt írta, az intézkedés a rokkantsági és a rehabilitációs ellátásra is vonatkozik. A 120 ezer forintra emelt nyugdíjminimumot pedig kiterjesztik azokra a 65 éven felüliekre is, akik ilyen ellátást kapnak. A tegnapi kormányzati tájékoztatón egyébként az is elhangzott, hogy további 10 milliárd forintot szánnak a gyermekvédelmi rendszerre, 1 milliárdos kártalanítási alapot hoznak létre az intézményekben bántalmazott fiataloknak, a javító intézetek fejlesztésére pedig 3 év alatt 3 milliárdot fordítanak. A szociális dolgozók két lépcsőben, októberben és januárban kaphatnak béremelést. Veszélybe sodorta a hazai méhállományt a szélsőséges időjárás és a tartós aszály. Eközben a bizonytalan eredetű mézimport is tovább nehezíti a magyar termelők helyzetét. Az Országos Magyar Méhészeti Egyesület elnöke Bros Péter szerint az ágazat mielőbbi állami beavatkozásra szorul.
2: A természetben nincsen nektár és virágpor, hiszen minden vadvirág kiszáradt, és a méhek nem tudnak felkészülni a télre. Több évtizedes tapasztalattal rendelkező méhészek sem tapasztaltak olyant, hogy leállt a méhanya nyáron a petézéssel. Ez azt jelenti, hogy több ezer dolgozó egyeddel kevesebb lesz télen, ami már előrevetíti azt a kellemetlenséget, tavasszal nagy méhpocsolás pusztulás várható az országban.
1: Csúszdival lövöldözött egy üzletre egy férfi Pesterzsébeten, közölte a rendőrség. A kilőtt csapágygulyók megrongálták a bolt kirakatát, valamint egy közeli lakás ablakát és erkélykorlátját is. A nyomozók egy 51 éves férfi gyanúsítanak, akinek otthonában megtalálták a csúszdit és több csapágygulyót. Őrizetbe vették, de nem tett vallomást és tagadta a bűncselekményt. Kiadó apartmanként jelent meg a brit miniszterelnök rezidenciája az egyik legnagyobb szállásfoglaló portálon. A hamis hirdetést egy fogyasztóvédelmi szervezet töltötte fel, hogy próbára tegye az oldal biztonsági rendszerét. A tesztelők egy hétre le is foglalhatták a Downing Street 10-et, a rendszer pedig a fizetést és egy kitalált értékelést is elfogadott. A szervezet szerint a teszt súlyos biztonsági hiányosságokra világított rá, ezért hatósági vizsgálatot indítottak. Ma gyakran változhat fölöttünk a felhőzet, de nyugat felől egyre több helyen szakadozhat, csökkenhet. A legtöbb napsütésre a nyugati tájakon készülhetünk, máshol is legfeljebb néhol csepereghet az eső. Délután 28 és 33 fok között alakulhat a hőmérséklet. Az előrejelzések szerint holnap észak felől újabb felhők érkezhetnek, elszórtan esővel, záporral, néhol zivatarral. Vasárnapra viszont kitisztulhat az ég, szárazabb, szelesebb idő jöhet, hétfőn pedig maradhat a napos, nyugodtabb időjárás.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Beperli Bécs városát egy fiatal nő, mert neki 50 centet kellett fizetnie egy nyilvános vécért, míg a férfi barátja ingyen használhatta ugyanazt. Hát így jár az ember, hogyha a 50 centről próbál hírt levadászni az interneten, és földob egy nem annyira relevánsot, de hát 50 cent, 50 cent. Az euróverzió után jön az amerikai, és a PIMP a besten. 5 perc elmúlt 11, hello, Max M. Levente vagyok.
0: Best FM.

Best FM, a legjobb zenék. Előrehozott karácsony 3 hét múlva kezdődik az európai Backstreet Boys rajongók nagy ünnepe. A csapat szeptember 25 és október 7 között 10 teltházas koncertet ad a düsseldorfi Merkurspiel arénában. Ez a zenekar egyetlen európai állomása idén, úgyhogy bár elhangzott, hogy teltházas, azért még biztos vagyok benne, hogy valahogyan lehet jegyeket szerezni rá. We've got it going on! Ők folytatják a péntek délelőttet.

0: Best FM, a legjobb zenék, friss közlekedési hírek, terelést bontanak az M5-ösön Budapest felé Kecskemét elkerülő szakaszán, 2-3 kilométeres emiatt a torlódás. Napközben aszfaltoznak az M2-esen az M0-ás felé, a 46-os kilométernél a félútpályát zárják le, jelzőrös irányításra kell készülni, illetve korábban az 55-ös főúton 3 autó koccant Baja és Bátaszék között a 108-as kilométernél félpályán halad a forgalom. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM.
2: 100,7 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best
1: FM. Ladies and gentlemen, as you know, we have something special down here at Birdland this evening. A recording for Blue Note Records.

0: Az ön posta fiókja betelt. Az utolsó rögzítés időpontja 2014. október 2-a.
1: Szia, mamám! Rég láttalak, hívtalak volna, de nem tudtalak. Azért csörgök, hogy tud.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: És Majoros Ritával a Black Eyed Peas Hey Mama című dalát már ő fogja elindítani. Nagyon jó hétvégét mindenkinek, Maxim Levente vagyok. Hey mama, this that shit that make you move mama,
0: get on the floor and move your booty mama. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM.
2: 100,7 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Élénkült a boltok forgalma júliusban. Kiváló lehet a szőlő, de kevés a termés. Több mint 24 ezeren futnak vasárnap Budapesten. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Élénkült a kiskereskedelem júliusban. A Központi Statisztikai Hivatal szerint az üzletek forgalma az árváltozást kiszűrve 4,9%-kal haladta meg az egy évvel korábbit, júniushoz képest pedig 1%-kal nőtt. Az üzemanyagokból 8,1%, a nem élelmiszer jellegű termékekből 6,5%, élelmiszerekből pedig 2,2%-kal fogyott több. Az internetes és csomagküldő kereskedelem csak nem 9%-kal bővült. Júliusban összesen 1815 milliárd forintot költöttek a vásárlók a kiskereskedelemben. Kedvezőtlenek az idei szüreti kilátások idehaza, derült ki a GKI gazdaságkutató elemzéséből. A borágazatot az aszály, az aranyszínű sárgaság és a jelentős vadkár is sújtja. A rendkívüli időjárás miatt a szüret a megszokottnál 2-3 héttel korábban kezdődött. A szőlő minősége ugyanakkor összességében kiváló, a termés kiesés viszont várhatóan nagyobb lesz, mint az elmúlt években. Vádat emeltek egy házaspár ellen emberkereskedelem és kényszermunka miatt. A Csongrád család vármegyei főügyészség szerint 2011 és 2024 között két kiszolgáltatott helyzetben lévő nőt kényszerítettek prostitúcióra, és több mint 10 millió forintot vettek el tőlük. A férfi az egyik áldozatot bántalmazta és életveszélyesen megfenyegette. A házaspár emellett több mint 20 éven át nehéz fizikai munkára kényszerített egy idős férfit. Méltatlan körülmények között tartották, és mintegy 20 millió forintnyi nyugdíját is elvették. Minden eddiginél nagyobb mezőny indul a 41. Vizer Budapest félmaratonon. A vasárnapi eseményre több mint 24 ezeren neveztek, a futók 117 országból érkeznek a magyar fővárosba. A részletekről Kocsis Árpádot, a Budapest Sportiroda ügyvezetőjét kérdeztük.
2: Soha nem volt még olyan félmaraton Magyarországon, ahol több mint 10 000 magyar nevező volt. Még fontosabb, hogy az eseményre 8 500 külföldi nevez. 10 éve 1800 külföldi nevező volt az eseményen. Rengeteg szervezési változtatást kell csinálnunk, hiszen valahol ott vagyunk most már a limit közelében, úgyhogy ki kell majd találnunk, hogy hol húzzuk meg azt a limitet, ami Budapestre jellemző lesz a következő években.
1: Ma még kicsit változékonyan alakulhat az ég, de nyugat felől fokozatosan elfogyhatnak a felhők. Arra felé több napsütésben bízhatunk, máshol pedig legfőjebb néhol szemerkélhet az eső. Délutára 28 és 33 fok közé melegedhet a levegő. Szombaton észak felől átmenetileg vastagabb felhők sodródhatnak fölénk, és elszórtan zápor, néhol zivatar is kialakulhat. Délkeleten viszont még maradhat a nyáriasabb meleg. Vasárnap és hétfőn már többnyire derült, napos, csapadékmentes időre számíthatunk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Végre péntek, szép délutánt kívánok mindenkinek, elmúlt dél, úgyhogy most már hivatalosan is kívánhatok. Jó hétvégét mindenkinek, Majoros Rita vagyok, töltsök velem a következő jó néhány órát, és hangolódjunk együtt a hétvégére a Spice Girls-szel, Tiziano Ferroval, vagy éppen a Punani Massive-val, a Black Eyed Peas pedig már nyitja is az órát. Indul a Hey Mama, szép napot!
0: Best FM!

a világ ellen. Best FM a legjobb zenék, szép péntek délutánt mindenkinek a folytatásban is, hát remek slágereket készítettem, hogy igazán hangoljam önöket a hétvégére. Mi lesz a program? Remélem valami jó kis kirándulás, pihengetés, kikapcsolódás, még azért egészen nyárias időnk lesz, úgyhogy akár kinti programokat is lehet tervezni. Egy jó kis bográcsozás a haverokkal, vagy egy jó grillparti, nekem ez valahogy idén kimaradt, valahogy nem tudtuk egyszerűen összeegyeztetni, úgyhogy most így üzenem a barátaimnak, hogy jó lenne akár valamelyik hétvégén még egy ilyesmit csinálni. Na de, a legjobb zenék viszont itt szólnak, akár készülődnek a hétvégére, akár még munkával telik a délután. Jön a Pudani Masszív és az Élvez, de itt lesz Tiziano Ferro és a Perdónóval, most a Spice Girls-szel megyünk tovább, hamarosan közlekedési infók meg napkérdése, de előtte Spice Up Your Life, legyen szép a napjuk!

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zene.
1: Bánatos baladáktól tajtékzik a tenger, szomorú éjszakák után örömteli a reggel. Szemhéj csukódik, pupillatág, fel a fejjel Magyarország, guten tag. Élvezd, amíg van mit, mintha ez a perc lenne az utolsó. Nem attól haladsz előre, ha össze-vissza futkosol.

hallotta vagy piszkosol. Az biztos minden úr szereti a nőket, hát szeres te is biztos úr. Tiszta sor, az élet téged igazol. Senki nem bánt, ha járod utad, öröm itt a súr. Élvezd, hogyha rád tör a lámpaláz. Semmi sem bonyolult.

a veszt, hisz ugyanúgy mindenki téveszt. Tapasztalatod majd később pont ezért lesz. Neved magad komolyan, okosítás hiába van. Az én világomban vakot vezet a világtalan. Élvezd, hogyha rontottál, tanulhatsz belőle. Ilyenkor nincs más hátra, mint előre. A rosszat jó követ, nem lesz folyton nehézség. Nem baj, ha nem sportolsz, lehet félegészség. Élvezd az életnek minden egyes percét. Megérdemled az időt, hogy tartalmas a tejék. Élvezd a napsütést, hogy éppen nem esik. Élvezd a munkát, tudod, hogy az nem esít. Élvezd, hogy valamihez tisztán jutsz hozzá. Így nem kell aggódnod, hogy jön a jakubidus puttonyszáj. Ha beborul az ég, és jön a jégeső, mosolyogva dobjál be, te is velünk egy jégeső.

0: Éveszt, hogy látsz, szagolsz, érzelkez, fekszel, hogy a szeretted rád, mosolyog ezerszer. Éveszt az illatot, ez a szabadság, tárd ki a szárnyad, repülj el, rabmadár.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Best FM.
1: A legjobb zenék.

0: Best FM a legjobb zenék. Péntek délután van, és egészen kellemes hétvégi időnk lesz, úgyhogy elég sokan lesznek ma az M7-es autópályán, ezt már szerintem lehet borítékolni, de én ma is hozom a legfrissebb információkat az utakról, úgyhogy amint megkapom őket, már adom is tovább. Ha pedig önök is látnak valamit, akkor a 0620 55 55 155-re írjanak vagy hívjanak. Az M1-esen Budapest felé szakaszos torlódás van ma is Tata és Biatorvágy között, az M5-ösön is hasonló a helyzet, ott Budapest felé Kecskemét elkerülő szakaszán terelést bontanak. A 89-es kilométernél zárva a külső sávit legalább 2 kilométeres a torlódás. Még egyszer a számunk 0620 55 55 155, ha esetleg innen van másik információjuk, vagy tényleg utaznak valahol és gyorsan látnak valamit, megköszönöm, ha jelentkeznek vele. Nagyon jó utat és balesetmentes közlekedést!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, Best FM, a legjobb zenék.
1: Van az úgy már néha, hogy nincs, ami felvidít, hogy nincs, aki átölel, hogy nincs, aki átsegít.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Ez volt a halott pénz, és az ilyenünk kellett volna. Jó pár évvel ezelőtt voltam Pécsen egy esküvőn, nem messze a főtértől volt a szertartás, ahol egyébként, mármint hogy magán a főtéren, a halott pénz az esti koncertjére készülődött, és ment a hangbeállás, és amikor kimondták az igent, akkor pont ez a dal szólalt meg, hogy élnünk kellett volna. Nagyon vicces jelenet volt. Na de a vicc és a jó hangulat a következő órában is adott, hiszen remek dalok sorakoznak. Mindjárt egy óra jönnek a legfrissebb hírek, aztán itt lesz Sasha és az I Feel Lonely. És jön majd By Alex és a Slepp is.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Idén is visszatér a TV2 ikonikus tehetségkutatója, a Megasztár. A megújult mestercsapatban Marics Peti és Herceg Erika mellett Dallos Bogi és Tígdeni foglalnak helyet. Megasztár! Szeptember 5-től szombat és vasárnap esténként a TV2-n. Reklámot hallottak. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Come on, yeah.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Tovább épülhet a Mohácsi Duna híd, új életet kaphatnak az elhagyatott iparterületek, elárverezik George Michael ikonikus gitárját. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Folytatódhat a Mohácsi Duna híd építése, de egyszerűbb formában. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter közölte, elhagynak egy korábban hozzáadott 20 kilométeres útszakaszt érintő bővítést. Az alföldi oldalon így 4 sávos helyett 2 sávos út épül, mivel a forgalmi előrejelzések szerint 2050-ig sem lenne szükség a nagyobb útra. A változtatással 74-76 milliárd forintot takaríthat meg az állam. Az összeget nem vonják ki a közlekedésből, hanem az országos közúthálózat felújítására fordítják. Számtalan elhagyatott iparterülettel találkozhatunk a városokban. Az elhanyagolt, olykor illegális szemétlerakóvá váló területek ugyanakkor lehetőségeket is rejtenek, hívta fel a figyelmet a Magyar Természetvédők Szövetsége. A barna mezős területek hasznosításáról Új Zsuzsanna természetvédelmi szakértőt halljuk.
2: A már meglévő, használaton kívüli, ipar által okozott tájsebeket gyógyítjuk be városon belül. A rehabilitáció során megtisztítjuk a talajt, lebontjuk a veszélyes épületeket, és a helyükön parkokat, közösségi tereket és megfizethető lakásokat építünk. Így nem kell újabb természetes területeket elvennünk a vadvilágtól, és a város szívében hozunk létre új zöld oázisokat.
1: Kizuhant és meghalt egy dolgozó az Országos Mentőszolgálat budapesti székházának 7. emeletéről, értesült az ATV. A mentőszolgálat megerősítette a tragédia hírét és közölte, minden szükséges támogatást megadnak az elhunyt családjának és munkatársainak. A rendőrség a Telex megkeresésére azt írta, hogy idegenkezőség gyanúja nem merült fel, az eset körülményeit közigazgatási eljárásban vizsgálják. Kalapács alá kerül George Michael egyik leghíresebb gitárja. Az énekes ezzel a hangszerrel szerepelt a Face 1987-ben készült videóklipjében. A Guardian szerint az akusztikus gitár több mint 50 millió forintnak megfelelő összegért kelhet el az októberi árverésen. Az aukción további 30 emléktárgyat, köztük arany és platina lemezeket, fotókat és turné dokumentumokat is kínálnak. A gyűjtemény George Michael egykori személyi asszisztensétől származik, aki több mint 20 éven át dolgozott az énekessel. Végül néhány szó a várható időjárásról. Ma gyakran változhat fölöttünk a felhőzet, de nyugat felől egyre több helyen szakadozhat, csökkenhet. A legtöbb napsütésre a nyugati tájakon készülhetünk, máshol is legfeljebb néhol csepereghet az eső. Délután 28 és 33 fok között alakulhat a hőmérséklet. Az előrejelzések szerint holnap észak felől újabb felhők érkezhetnek, elszórtan esővel, záporral, néhol zivatarral. Vasárnapra viszont kitisztulhat az ég, szárazabb, szelesebb idő jöhet, hétfőn pedig maradhat a napos, nyugodtabb időjárás.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Egy óra után járunk 5 perccel, szép délután mindenkinek. Remélem, hogy felkészültek így ebéd után a legjobb hangulatra. Egy kicsit lelazulunk, iszunk egy délutáni kávét, jöhet a desszert és a Coldplay. Itt lesz az Adventure of a Lifetime, jön George Michael és a Melody Maker, Mauro Picotto pedig indítja az órát. Én Majoros Rita vagyok, ez pedig a Komodo.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék, meg is jöttem a napi kérdéssel. Képzeljük azt, hogy profi sportolók vagyunk. Talán már néhányan el is játszottunk ezzel a gondolattal. Na de most az a lényeg ebben az egészben, hogy mi lenne a bevonuló zenénk. Mondjuk, ha boxolók lennénk, akkor mi az a zene, amire bevonulunk, és amire úgy felkészülünk egy kicsit a meccsre, vagy mi az, amit mondjuk úszóként hallgatunk, miközben odaállunk a rajtkőhöz. Mik azok a zenék, amikre úgy bevonulnánk, ha sportolók lennénk. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk.

0: Pestefem a legjobb zenék. Sok helyen dolgoznak ma is az utakon, úgyhogy vigyázzunk rájuk, és vezessünk óvatosan, például az M2-esen, mert több felé is dolgoznak. Budapest felé a 46-os kilométernél félútpályát le is zártak, jelzőrös irányításra kell figyelni, mindkét irányban hosszabb menetidővel kell számolni. Szintén az M2-esen és szintén Budapest felé a 39-es és a 38-as kilométerek között is folyik a munka. A Vác alsóváros Rád-Penc csomópontban a forgalmat a le- és felhajtóágon keresztül terelik, a kialakult torlódás itt legalább 2 kilométeres. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber is hívható telefonszámunk, ha bárkinek információja van, mindenképpen írja meg vagy hívjon, és tényleg vigyázzunk az úton dolgozókra is. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM.
2: 100,7 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Ez volt a Well Hello és a Késő Már, ez pedig a következő óra kínálata. Pár perc is jönnek a legfrissebb hírek 2-kor, aztán itt lesz az Outcast és a The Way You Move. És jön a jazz meg az is, és a Mit tehet a sejt?
2: Mit tehet a sejt, aki mit se sejt? Mit tehet a sejt, aki mit se sejt?
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Idén is visszatér a TV2 ikonikus tehetségkutatója, a Megasztár. A megújult mestercsapatban Marics Peti és Herceg Erika mellett Dallos Bogi és Tídeni foglalnak helyet. Megasztár! Szeptember 5-től szombat és vasárnap esténként a TV2-n.
0: Reklámot hallottak. 100,7 Best FM.
4: 100,7 Best FM.
0: A legjobb zenék.
4: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Visszatér az Erasmus a magyar egyetemekre, demonstrációra készülnek a szociális dolgozók, pióca szállítmányt foglaltak le Röszkén. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Visszatér az Erasmus program minden magyar egyetemre. Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter a közösségi oldalán azt írta, a korlátozással érintett 21 intézmény már érvényes pályázattal rendelkezik a mostani tanévre. Ezeknek az egyetemeknek a hallgatói 2024 óta nem vehettek részt a programban uniós összeférhetetlenségi és átláthatósági kifogások miatt. A miniszter szerint a kormány augusztus végéig minden szükséges lépést megtett a visszatéréshez. Továbbra is demonstrációra készülnek a szociális ágazat dolgozói. A szakszervezetek képviselői az MTI-nek azt mondták, üdvözlik a kormány béremelési szándékát, de annak részleteiről egyelőre nem kaptak tájékoztatást. A dolgozók azonnali 25%-os emelést várnak, ezért nem tartják elfogadhatónak, hogy azt két részletben hajtsák végre. A meghirdetett demonstráció előkészítése így folytatódik. Az érdekképviseletek ugyanakkor készek a további tárgyalásokra. Nem mindennapi fogásokat fenn a röszkei határon. Egy török sofőr több mint 3000 piócát próbált engedély nélkül Magyarországra hozni, közölte az adóhatóság. A fokozottan védett márványos orvosi piócákat egy hűtőtáskában élelmiszerek közé rejtve találták meg a pénzügyőrök. Az állatok eszmei értéke meghaladja a 80 millió forintot. A piócákat a szegedi vadasparkba vitték, a sofőr ellen pedig természetkárosítás gyanúja miatt feljelentést tettek. A csemegeszőlő kerül a középpontba Pécsen. Holnap rendezik meg az országos csemegeszőlő kiállítást és versenyt, ahol a hazai fajták mellett a legújabb termesztési technológiákat is bemutatják, mondta el rádiónknak Teszlák Péter, a Pécsi Tudomány Egyetem kutatási igazgatója.
2: Az elmúlt 5 évben 22 új korszerű csemegeszőlőfajta került állami minősítésre való bejelentése. És ahogy változik esetleg a borszőlőnek a helyzete Magyarországon, legyen egy kiugrási pont a csemegeszőlő termesztés, illetve egy ilyen értékes gyümölcsnek a rentábilis, fenntartható, kevés növényvédőszer felhasználás melletti termesztése. Tanácsadásban, fajtaválasztékban tudjuk támogatni, aki arra adja a fejét, hogy csemegeszőlő termesztéssel fog foglalkozni a jövőben.
1: A csemegeszőlő egyre népszerűbb, a hazai termelés azonban továbbra sem tudja kielégíteni a keresletet. Ma még kicsit változékonyan alakulhat az ég, de nyugat felől fokozatosan elfogyhatnak a felhők. Arrafelé több napsütésben bízhatunk, máshol pedig legfeljebb néhol szemerkélhet az eső. Délutára 28 és 33 fok közé melegedhet a levegő. Szombaton észak felől átmenetileg vastagabb felhők sodródhatnak fölénk, és elszórtan zápor, néhol zivatar is kialakulhat. Délkeleten viszont még maradhat a nyáriasabb meleg. Vasárnap és hétfőn már többnyire derült, napos, csapadékmentes időre számíthatunk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: 2 óra után is csak a legjobb zenék, a legjobb hétvégére hangoló muzsikák itt a Best FM-en. Én Majoros Réta vagyok. Jön mindjárt Justin Timberlake és a Cry Me a River, de itt lesz majd Gloria Estefan is és a Turn the Beat Around. Úgyhogy aki ma még nem tekerte meg a csípőjét, biztos, hogy megfogja. Az Outkast pedig már indítja is az órát. Jön a The Way You Move.
0: Best

0: Best FM. A legjobb zenék.
1: Mit tehet a sejt?
2: Mit tehet a sejt?
1: Mit tehet a sejt?
2: Aki mit se sejt?
3: Nem görög a vivar, ha nincs vihar, de jön a sors meg a bors. Az orrom alá, ez ugye bezavar? Akit a kutya sem kérdez, vajon az miért lesz, ha nem akar? Ma délután

Best FM a legjobb zenék. Kinek mi lenne a bevonuló zenéje, hogyha hivatásos sportoló lenne? Mondjuk játszunk el a gondolattal, például boxoló. Azt írja Laci. Eminem, Lose Yourself. Ha már egyszer bevonulok, akkor legalább mindenki tudja, hogy most jött el az a bizonyos egyetlen lehetőség. De írt Emese is, Survivor, Eye of the Tiger. Tudom, hogy közhely, de ha egyszer profi sportoló lennék, pont az ilyen közhelyeket szeretném maximálisan kihasználni. Queen, Don't Stop Me Now, ezt írta Laci. Nem azért, mert én lennék a legjobb, hanem mert szeretném előre jelezni, hogy valószínűleg megállítani nem is fog senki. Imádom ezeket. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Jöhetnek ide az üzenetek. De ott vagyunk a Facebookon, az Instagramon is, úgyhogy várom a válaszokat. Közben pedig jön egy olyan dal, amit ha meghallunk, biztos, hogy nem tudunk ülve végighallgatni. Eleve annyit mondok, hogy Gloria Estefan. Szerintem ő már garancia arra, hogy legalább az asztal alatt már a lábunk táncolni fog. És amíg azt is mondom, hogy turn a beat around, akkor táncra fel. Szép napot mindenkinek!

0: Best FM a legjobb zenék. Az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán Szárligetnél korábban egy kamion akadályozta a forgalmat a külső sávon. A 47-es kilométernél úgy tűnik, hogy megszűnt az akadály. A kialakult torlódás viszont legalább 10 kilométeres, úgyhogy, és csak nem Tatáig tart, úgyhogy aki teheti autóval, mindenképp válassza az átterelt sávot a 61-es kilométernél, vagy kerüljön az 1-es főúton. Ezt írták a hallgatóink. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Ha van önöknek is közlekedési infója, látnak valamit az utakon, nagyon megköszönöm, hogyha jelentkeznek vele. Utazzunk ma is együtt, könnyítsük meg egymás dolgát. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM.
1: 100,7 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.
0: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Drágám, mire edzel ilyen keményen?
3: Hát a 80-as maratonra.
2: 80 kilométer?
3: Dehogy! Akár 80% kedvezmény 5 napon át a Premier Outletben.
4: Vásárlási maraton akár 80%-os kedvezménnyel szeptember 2-a és 6-a között szerdától vasárnapig. Ingyenes különbuszaink mind az 5 napon járnak. Premier Outlet Budapest.
0: Reklámot hallottak. Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
5: Patkányok miatt sürgetnek intézkedést a novai macska ügyben. Biztonságosabbá tették a gabonatároló vermeket. Az elmúlt fél évszázad leggyengébb alma termése várható. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Újabb fordulatot vett a több éve húzódó novai macska ügy. Ezúttal patkányok megjelenése miatt érkeztek lakossági panaszok. A település polgármestere szerint az érintett család jelenleg mintegy 20 macskát tart a házában, emellett 3 kutyájuk is van. Az állatvédők korábban többször próbáltak segíteni, egyebek mellett az ivartalanításban. A problémát most az is súlyosbítja, hogy a ház elé rendszeresen kihelyezett állateledőket a beszámolók szerint patkányok esznek, erről fényképek is készültek. A település népegészségügyi eljárást kezdeményezett, miután a korábbi felszólítások ellenére sem szűnt meg az élelem közterületre helyezése. A helyiek közül többen azt is állítják, hogy a kihelyezett táppal más macskákat szoktatnak a házhoz, írja a heol.hu. Újabb turisztikai fejlesztés készült el a Bükkben. Biztonságosabban látogathatók a Cserépvár közelében található tufába vájt gabonatároló vermek. A Bükki Nemzeti Park igazgatóság 100 millió forintos, több elemből álló beruházásának részeként a 12 történelmi üreg többségének bejáratához korlátokat szereltek. A Herman Otto Múzeum régészei és önkéntesei a vermek bejáratait is megtisztították a növényzettől és a földtől, így a több tíz köbméteres üregek könnyebben és biztonságosabban megközelíthetők. A kézi szerszámokkal kialakított vermek egykor gabonatárolására szolgáltak, és a bükkaljai kőkultúra különleges emlékei. A fejlesztési program részeként a Bélkő tanösvényét is korszerűsítik, kilátópontot létesítenek, a Rejteki Kutatóháznál pedig mini geoparkot alakítottak ki, írja a Vármegyei Heti Lap. Most pedig néhány mondatban a várható időjárásunkról. Ma több fátyol és gomoly felhő jelenhet meg az égen, de számottevő csapadék nem várható. Délután egyre több felé süt ki hosszabb időre a nap. Holnap sok napsütésre számíthatunk, majd egy hidegfront miatt helyenként kialakulhat futó zápor, zivatar. A nappali maximumok 28-29 fok körül lehetnek, éjjel 15-17 fokig csökken a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
6: Hello Eger, végre újra péntek, 15 óra a pontos idő, a mikrofonnál Szávoly Rihárdot hallják. A következő 3 órát töltetjük együtt, hasznos infók a Egerből és a legnagyobb Best FM kedvencekkel, ahogy azt mindig mondani szoktuk. Ez az óra sem indul másképp, már is Pitbull is Néo a fedélzeten, ez a Time for Lives a Best kedvencek között.
0: 100,7 Best FM.

0: 100,7 Best FM a legjobb zenék, Hello Eger, csodás péntek délután kívánok mindenkinek, tart a csúcsforgalom, így várom a közlekedési információkat a 0620-355-6555-ös SMS és Viber számunkra. Ha bármit látnak, hallanak az utakon közlekedő, akkor írják meg nekünk, és mi igyekszünk ezt közkincsé tenni a többi autó számára is. A Crystal Waters klasszikusával folytatjuk most itt a Besten, ez a 100% Pure Love, a legnagyobbak között. Hello Eger!
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 100,7 Best FM. A legjobb zenék.

0: 98,7 Best FM, a legjobb zenék. Hello Eger, csodás péntek délután kívánok mindenkinek, jó ezt kimondani, ugye? No, hát hogyha már közlekedtünk az előző percekben, akkor jöjjön egy újabb információ, méghozzá 25-ös számú főút felújításáról, ugyanis látványos szakaszához ér majd, vagy érnek majd ezek a munkálatok. A következő napokban ugyanis több helyszínen is aszfaltoznak majd egyszerre a 25-ös átvezető szakaszán. A felsőtárkányi csomópont aszfaltozása szeptember 8-án napközben kezdődik, a fennmaradó sávokon pedig szeptember 14-én, vagy pontosabban ezen a hét, szeptember 14-i héten éjszaka dolgoznak majd tovább. Ugyanezen a héten szintén az esti éjszakai órákban aszfaltozzák majd a Szorényi és a Sasúti kereszteződést is. A belvároshoz közeli szakaszokon is halad a munka, az Árpád úton a belső sávok már megkapták a kötőréteget, a következő napokban pedig több sávban már a kopóréteg kerül helyére. A Dr. Nagy János és a Sertekapó utca között szintén folytatódik az aszfaltozás, míg a Törvényház utca és a Dr. Nagy János utca között kötőréteget fektetnek és burkolatmarást is végeznek. Újabb szakaszon indul a munka, az Aldi és a Volán telep, valamint a Fadrusz és a Vincellér iskola utca között a belváros felé lezárják majd a külső sávot, itt a Szegélyek, víznyelők és a buszmegállók átépítése kezdődik. A tervek szerint a 25-ös főút 9 kilométeres egri szakaszán december közepéig tartanak a munkálatok, mint ahogy azt a múlt héten már jól megbeszéltük, lesz egy jó kis karácsonyi ajándéka itt az egrieknek. Hát mondjuk arra vonatkozó, hogy megszűnik majd itt a mindenféle útfelbontás, útfelmarás és az ezzel járó munkálatok. Hát kemény hónapok állnak mögöttünk, előttünk is van még néhány, ezt valahogy próbáljuk meg kibekkelni, és akkor lesz egy vadi új 25-ös főútunk, így is lehet fogalmazni. No hát egyelőre ennyit akkor ezekről a munkálatokról, vezessenek óvatosan, türelmesen, figyelmesen, nem csak a négy sávoson, hanem mindenhol, és akkor nem lesz probléma, ha pedig van infó, jöhet 0620 355 65 55, ez az SMS és a Viber számunk, ez pedig a Simple Red Slide, a Sunrise mindjárt a besten.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101,7 Best FM, a legjobb zenék.

0: 98,7 Best FM a legjobb zenék. Hello Eger, gyors info érkezik közlekedés tekintetében, mert hogy Árpi azt írja, hogy sebességet mérnek Andornak belterületén. Nagyon szépen köszönjük Árpinak, tehát ha Andornak táján autózik, akkor azért ez jó, hogyha bekalkulálja. Egyébként mindenhol érdemes óvatosan és türelmesen közlekedni, mert gondolom, hogy senkinek nem hiányzik egy kis büntetés, mondjuk sárga csekk formájában. Hát Egerben egyébként sem nagyon lehet száguldozni, a külterületeken pedig tényleg óvatosan. Mondom, itt kifejezetten a felújított utakra, ugye Eger szalok, hogy éppen Oszva irányába. Nagyon csábító a tükörasfalt, de ne tegyék, ez fontos. Ráadásul hamarosan érkezik a szarvasbőgő szezon, úgyhogy innentől kezdve most már arra is fokozottan kell figyelnünk, hogy nehogy egy szarvas elénk ugorjon, mert ebből aztán komoly anyagi probléma lehet, csak hogy más problémát ne is említsek. No, kérem szépen, ami a zenei folytatást illeti, a Blaha Louisianával megyünk tovább, ez a Nem ereszt itt a Besten.
1: 100,7 Best FM, a legjobb zenék.

Szereti a 90-es évek slágereit? Rajong a 2000-es évek dalaiért? Akkor Egerben ez az önkedvenc rádiója. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb.

0: Best FM, a legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: Vadételek és látványos programok a vadpikniken. Ingyenes szűrések lesznek Bükkszéken. Első alkalommal rendezik meg az erdők éjszakáját. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Gyemendi Rékát hallják. Vadpiknik fesztivált rendeznek Balaton községben, ahol a vadhúsok, a helyi ízek és a természetközeli programok kapják a főszerepet. A családbarát rendezvény vadételek kóstolójával kezdődik, majd solymász és íjász bemutató, borgasztronómiai beszélgetés, valamint vadászkutya bemutató is várja az érdeklődőket. A Bükki Nemzeti Park szakemberei a környezeti nevelés fontosságáról beszélnek, a gyerekeket pedig interaktív természetvédelmi foglalkozásokkal is várják. A szeptember 12-i fesztivállal hosszabb távon heves a vadgasztronómiai kínálatát is szeretnék erősíteni, ezért a térség vendéglátóhelyeit is bevonják a kezdeményezésbe. Az éttermek saját vadételeikkel csatlakozhatnak, amelyek lehetőség szerint helyi borokkal együtt a fesztivál hetében az étlapokon is megjelenhetnek. A szervezők azt szeretnék, hogy a vadételek és a hozzájuk kapcsolódó helyi hagyományok a térség egyik különleges gasztronómiai vonzerejévé váljanak, olvasható közleményükben. Családi egészségnapot és röplabda emlékkupát rendeznek szeptember 5-én Bükkszéken. A résztvevőket interaktív előadásokkal és ingyenes szűrővizsgálatokkal várják. Egészséges családi menüversenyt is rendeznek, amelyre saját készítésű finomságokkal is készülhetnek az érdeklődők. A sportos programok között Nordic Walking és Zumba is szerepel, a tornateremben pedig egész nap zajlanak a Szirmák Nándor röplabda emlékkupa mérkőzései. A gyerekeknek játékos foglalkozásokkal és meserelaxációval készülnek. A szombati rendezvényre a bükkszékiek mellett a környező településekről is várják az érdeklődőket, írja a Heol. Most pedig néhány mondatban a várható időjárásunkról. Ma több fátyol és gomoly felhő jelenhet meg az égen, de számottevő csapadék nem várható. Délután egyre több felé süt ki hosszabb időre a nap. Holnap sok napsütésre számíthatunk, majd egy hidegfront miatt helyenként kialakulhat futó záporzivatar. A nappali maximumok 28-29 fok körül lehetnek, éjjel 15-17 fokig csökken a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Hello Eger, csodás péntek délután kívánok mindenkinek. Pontosan 4 perccel járunk 16 óra után a mikrofonnál. Szávoly Rihárdot hallják, ezt az órát is együtt töltetjük majd. Hasznos információkkal, Egerből is a legnagyobb Best FM kedvencekkel. Baleset történt a Megcsei utcában, közlekedjenek arrafelé óvatosan. Az órát Splörrel és Sophie Ellis Baxterrel nyitjuk, ez a Groove Jet.
0: 100,7 Best

0: Az épület ekkor nyílt meg első alkalommal a nagy közönség előtt ilyen formájában, és kiállításoknak, valamint közösségi programoknak adott otthont. Tavaly novemberben többek között a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem építész hallgatóinak munkáit is bemutatták itt. A hallgatók olyan egri korában kihasználatlan épületek újrahasznosítására készítettek terveket, amelyek új funkciót kaphatnának a jövőben. Érdekesség, hogy maga a Dobó 28 is egy ilyen hosszú ideig üresen álló ingatlan volt. A kulturális hasznosítás 2026-ban folytatódott, a nyár folyamán F. Balog Erzsébet, Gárdonyi Géza díjas festőművész kiállítása és nyitott műterme költözött az épületbe, ahol az érdeklődők közvetlenül is betekinthettek az alkotói folyamatokba. Most tehát újabb fejezet kezdődik a Dobó 28 történetében. A projekt Eger 2026-2031 közötti kulturális koncepciójának egyik kiemelt eleme. A kulturális koncepciót a város hivatalos stratégiai dokumentumai között is közzétették. A városvezetés célja egyébként ezzel az, hogy az egykor hosszú időn keresztül kihasználatlan belvárosi ingatlanból fokozatosan egy élő, aktív, kulturális és közösségi tér alakuljon ki Egerben. Ez nem hangzik azért olyan túlságosan rosszul, minden ilyen kihasználatlan épületünkbe szeretnénk valamilyen formában életet, tulajdonképpen ez már egy ilyen, hogy ennek valahol örülnünk kell, mint ahogy Fatboy Slim slágerének is imádjuk a dalt, ez a Praise You a Best kedvencei között itt a 100,7-en. Hello Eger, csodás péntek délután mindenkinek!
1: A 90-es és 2000-es évek

0: 100,7 Best FM a legjobb zenék. Hello Eger, kellemes péntek délutánt kívánok mindenkinek, és ha már péntek délután itt állunk a hétvége kapujában, lássuk az időjárás, mégis, hogy milyen idő vár ránk a további napokban. Ha mondjuk éppen programot terveznek, akkor szerintem ideális most, hogyha egy kicsit figyelnek, ugyanis azt írják, hogy holnap, az a szombaton kezdetben sok napsütésre számíthatunk, majd észak-észak-nyugat felől egy hideg front hozhat több felhőt az égre, de csak elszórton alakulhat ki kisebb zápor, esetleg lokális zivatar, a legtöbb helyen azonban ismét csapadékmentes marad az idő. A nyugati a szél egyre több felé északnyugatira, északira fordul, és sok felé kell számítani erős, helyenként viharos széllökésekre. A front előtt még 24-34 fok közé melegedhet a levegő, délen délkeleten várható egyébként a legtovább meleg. Vasárnap csak kevés fátyol felhő lesz felettünk, többnyire napos idő várható, csapadék sehol nem lesz, az északnyugati szél napközben feltámad, néhol erős lökések is kísérhetik, hajnalra 9-17 fokig hűl a levegő, tehát kicsit ilyen cidris lesz, mondjuk a 9 fok azért az már úgy nem olyan rossz, ilyen szempontból a szélvezetett helyeken lehet egyébként hidegen, míg délután folytatódik a mérsékelten meleg, kellemes nyári idő, a legmelegebb órákban 24-30 fok közötti értékeket mérhetünk majd országszerte, így itt Egerben is, úgyhogy erre készüljenek a hétvégén. Szombaton kicsit felhősebb, vasárnap derűsebb lesz az idő, és kellemes nyári meleg várható. Ha például szabadtéri programot terveznek, akkor én úgy gondolom, hogy ez egy ilyen kis ideális információ volt, és egy nagyszerű sláger jön a folytatásban. Péli Barna és Curtis előadásában az egykori United sláger szól mindjárt, ez a Hófehér Jaguár.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101,7 Best FM, a legjobb zenék.

0: 100,7, Best FM a legjobb zenék, gyors információ az utakról. Ugye már kaptuk az infót korábban, hogy a Megcsei úton történt már ezen a délutánon egy baleset, nem szeretnénk ilyenről beszámolni, úgyhogy vezessenek óvatosan, türelmesen, figyelmesen mindenfelé. Ugye a városban egyébként sem túlságosan egyszerű közlekedni, főleg a 4 sávos több szakaszán. Ami ugye friss hír, és beszéltünk már róla az előző órában, hogy hamarosan elkezdődik majd a Mátyás király út folytatásában is az útfelbontás, az útfelmarás, illetőleg jövő héten elkezdődik a Tárkány úti kereszteződés aszfaltozása is, valamint indulnak majd az éjszakai aszfaltozások is, hogy kicsit gyorsítsanak a tempón. A Barkóczi úton még mindig sárgán villognak a jelzőlámpák, reméljük, hogy előbb-utóbb itt is majd betölti teljes funkcióját ez a lámpa, és akkor valamelyest kulturáltabban lehet majd arra felé közlekedni, de egyelőre még egyszer mondom, sárgán villogott még a lámpa, legalábbis a korai délutáni órákban. Egyéb közlekedési információ tekintetében pedig számítunk önökre, 0620-355-6555 az SMS és a Viber számunk, balesetmentes közlekedést mindenkinek. Bob Sinclair és a World Hold On, ezzel folytatjuk itt a Besten.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 100,7 Best FM, a legjobb zenék.

0: Best FM, a legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Drágám, mire edzel ilyen keményen?
2: Hát a 80-as maratonra.
1: 80 kilométer?
2: Dehogy! Akár 80% kedvezmény 5 napon át a Premier Outletben.
3: Vásárlási maraton akár 80%-os kedvezménnyel szeptember 2-a és 6-a között szerdától vasárnapig. Ingyenes különbuszaink mind az 5 napon járnak. Premier Outlet Budapest.
0: Reklámot hallottak. Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
4: Több nagy kiterjedésű tűz is pusztított Hevesben, megugrott a háttérsugárzás a Dobó téren. A keresőszolgálatára hívja fel a figyelmet a Magyar Vörös Kereszt. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Gyemendi Rékát hallják. Több szabadtéri tűzhöz is riasztották kedden a tűzoltókat a megyében. Nagy Füged külterületén mintegy 25 hektáron égett a száraz ajnövényzet és a bozótos. A lángokat több település egységei 6 vízsugárral fékezték meg. Tarnaőrsön egy udvaron kigyulladt gazról több telekre, és 3 hektárnyi tarlóra is átterjedt a tűz, amelynek oltása órákig tartott. Halmajugra külterületén raklapon tárolt anyagok és gumiszalagok égtek mintegy 1000 négyzetméteren, még Kömlőn 1 hektár tarló kapott lángra. Boldogon a Zagyva töltésén 1 kilométer hosszan égett a száraz fű, Besenyőtelken pedig trágya és száraz ajnövényzet gyulladt ki. A nagyobb tüzek oltásánál több helyen erőgépek is segítették a tűzoltók munkáját, tudatta a hevesi katasztrófa védelem. Az átlagosnál magasabb háttérsugárzást mért egy influencer Egerben a Dobó téren. A közösségi oldalán közzétett videó szerint műszere 200-as értéket mutatott. Ez ugyan magasabb a magyarországi átlagnál, de önmagában nem jelent veszélyt. A természetes háttérsugárzás jellemzően 50 és 180 között ingadozik. Az értéket a helyi adottságok, valamint az időjárás is befolyásolhatja, tudta meg a HEOL. A katasztrófavédelem országos hálózata több mint 130 állomáson folyamatosan figyeli a környezeti gamma háttérsugárzást. A hivatalos figyelmeztetési szint 250, a riasztási szint pedig 500 óránként. Ráadásul még ezeknek a háttérértékeknek az elérése sem jelent önmagában veszélyt, csupán azt jelzi a szakembereknek, hogy ki kell vizsgálni a sugárzás növekedésének okát. Most pedig néhány mondatban a várható időjárásunkról. Ma több fátyol és gomoly felhő jelenhet meg az égen, de számottevő csapadék nem várható. Délután egyre több felé süt ki hosszabb időre a nap. Holnap sok napsütésre számíthatunk, majd egy hidegfront miatt helyenként kialakulhat futó zápor, zivatar. A nappali maximumok 28-29 fok körül lehetnek, éjjel 15-17 fokig csökken a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
5: Hello Eger, végre péntek, 17 óra múlt el 4 perccel, a mikrofonnál Szávai Rihárdot hallják, még ezt az egy szűk kis órát töltetjük együtt, aztán érkezik majd White Boy a Night Shift-tel, jó kis hétvége nyitó mix műsorunkkal, de nem szaladunk ennyire előre, ebben az órában is hasznos infók Egerből is a legnagyobb best slágerek szólnak, már is kezdünk egy sűrönnel, ez a Bad Habits.
0: 100,7 Best FM.

Szereti a 90-es évek slágereit? Rajong a 2000-es évek dalaiért? Akkor Egerben ez az önkedvenc rádiója. 100,7 Best FM. A legjobb zene.

0: 100,7 Best FM a legjobb zenék. Hello Eger, kellemes péntek délután kívánok mindenkinek. Már kicsit még korai róla beszélni, de hát olyan túlságosan azért messze sincsen a jövő hét hétvége, ugyanis szeptember 12-én születi forgataggal telik majd meg a Szép Asszony Völgy, úgyhogy ezt a dátumot már azért most így egy héttel előtte, vagy bő egy héttel előtte is érdemes jól megjegyezni, vagy beírni a telefonunkba. Ugyanis szombaton, mármint jövő hét szombaton igazi születi forgatag költözik a völgybe, az egész napos rendezvényen az egri borvidék borai és a születi finomságok mellett pincetúrák, mustkóstolás, születi felvonulás, néptánc, kézműves vásár és családi programok is várják a látogatókat, az estét pedig a Bohemian Betyársz koncertje koronázza majd meg. Már délelőtt 10 órakor elkezdődnek majd a programok az egri Bikavér Parkban, egészen 18 óráig működik a születi alkotóműhely, a pajta-pajti kisállatsimogató és a kezeslábas kerékpáros játszóház, míg a kézműves vásár 20 óra 30 percig várja majd az érdeklődőket. A színpadi programok 10 óra 30 perckor a Hóri Horgas Csibészek Gólyalábas Csibészségek című produkciójával indulnak, 11.30-tól pedig az Agyagbanda zenekar lép fel. A nap egyik leglátványosabb eseménye 14 órakor kezdődik, ekkor indul ugyanis a születi körmenet a Szépasszonyvölgyben, a program 15 órakor ünnepélyes köszöntővel és a születi koszorú megáldásával folytatódik. 15 óra 30 perctől néptánc bemutatót és táncházat rendeznek a Felső Tárkányi Hagyományőrző Néptánc Együttes, a Lajta László Néptánc Együttes, valamint Kovács Márton is bandája közreműködésével. Ugyancsak 15 óra 30 perckor, majd 16 óra 30 perckor is indul a születi pincetúra extra, amilyen előzetes regisztrációval lehet részt venni. A családosokat 17 órától a Bogár Muzsika Gyermek koncertje várja, az esti nagy koncert pedig 19 óra 30 perckor kezdődik, ekkor a Bohemian Betyársz veszi birtokba a Szépasszony Völgyi színpadot. A rendezvény ideje alatt a völgy nyitott pincéi az egri borvidék boraival és friss musttal várják a vendégeket, a völgy éttermeiben pedig születi ételeket is kínálnak. Majd. A Szület a Szépasszony Völgyben programjai tehát a jövő héten szombaton, azaz szeptember 12-én rendezik meg, a családi és gyermek programok, valamint a koncertek az egri Bikavér Parkban természetesen ingyenesen látogathatók. Erről még a jövő héten eleget fogunk beszélni, de már most előre is jó szórakozást kívánunk mindenkinek, aki kilátogat jövő héten a völgybe. Mi pedig a Daft Punkkal és Pharrell Williams-szel folytatjuk, Neil Rogers közreműködésével érkezik a Get Lucky a best kedvencek között. Hello Eger, csodás péntek délután mindenkinek.
1: Szereti a 90-es évek slágereit? Rajong a 2000-es évek dalaiért? Akkor Egerben ez az önkedvenc rádiója. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101,7 Best FM, a legjobb zenék.

Szereti a 90-es évek slágereit? Rajong a 2000-es évek dalaiért? Akkor Egerben ez az önkedvenc rádiója. 100,7 Best FM. A legjobb zenék.

0: 100,7 Best FM a legjobb zenék, ők voltak a Soul Searcher, ezóta Can't Get Enough, 17 óra és 50 perckor. Ez pedig azt jelenti, hogy lassan véget ér a műsoridőm, és átadom a terepet White Boy-éknak. És mivel péntek van, ezért White Boy mai vendég egy meglepetés DJ lesz a Night Shift-ben, de mindenképpen érdemes velünk indítani a hétvégét is mix műsorunkkal. Szávoly Rihár most elköszön, ha minden jól megy, mi legközelebb majd a jövő héten találkozunk. Addig is mindenkinek további jó rádiózást a New Level Empire-re, ez az újra úton itt a Besten. Minden jót, bye bye!
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 100,7 Best FM. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Idén is visszatér a TV2 ikonikus tehetségkutatója, a Megasztár. A megújult mestercsapatban Marics Peti és Herceg Erika mellett Dallos Bogi és Tígdeni foglalnak helyet. Megasztár! Szeptember 5-től szombat és vasárnap esténként a TV2-n.
0: Reklámot hallottak. 100,7 Best FM.
2: 100,7 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: A kormány fő szerint több diplomásra van szüksége az országnak. Rengeteg kis benzinkút zárhat be a folytatásban. Szennyezés az iváncsai akkumulátorgyárban. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. Növelni kell itthon a diplomások arányát, mert ez a felemelkedés legfontosabb, nélkülözhetetlen eszköze, jelentette ki a kormányfő az Eötvös Loránd Tudományegyetem tanévnyitó szenátusi ülésén. Magyar Péter hozzátette, a kormány kész az ezzel kapcsolatos akadályok lebontására. Felhívta a figyelmet arra, hogy lakosság arányosan nálunk az egyik legalacsonyabb a felsőoktatási oklevéllel rendelkezők száma. Veszélybe kerülhet több száz vidéki benzinkút működése. A független töltőállomások érdekképviselete szerint kormányzati beavatkozás nélkül 6-700 jellemzően családi vállalkozás zárhat be. A szervezet hangsúlyozta, nem támogatást kérnek, hanem kiszámítható ellátást, átlátható árképzést és egyenlő versenyfeltételeket. Emellett kezdeményezik az üzemanyagpiac, valamint a MOL nagykereskedelmi árainak és ellátási gyakorlatának vizsgálatát. Oldószer került a talajba az iváncsai akkumulátorgyár területén. A Fejérvár megyei falu polgármestere azonnal elrendelte a helyi kutak vizének bevizsgálását. A település közösségi oldalán jelezte, a szennyezés a vezetékes ivóvizet nem érinti, az ugyanis Ercsi felől érkezik csővezetéken. A helyi jegyző szerint a gyár csak tegnap tájékoztatta az önkormányzatot az esetről, amelyet a múlt pénteken azonosítottak. A hatóságokat viszont azonnal és megszüntették a szennyezés forrását. Tart a vizsgálat az ügyben. A gyermekek krónikus gyulladásos bőrbetegségének kezeléséről tartanak előadást a Heimpál gyermekkórházban. A szeptember 21-én esedékes tájékoztató ingyenes, hétfőn délutánig lehet regisztrálni rá. A rendkívül megterhelő kórról Veres Klára osztályvezető főorvos beszélt rádiónknak.
2: Az életminőséget jelentősen rontó betegség, folyamatosan viszketnek a bőrtünetek, és nagyon rosszul is alszanak ezek a gyerekek, ennek megfelelően másnap fáradtak, nem tudnak figyelni, és sajnos ez is egy körfolyamatot indít be, okozza a gyulladást. Nagyon fontos az is, hogy a szülők mennyire stresszesek, ugyanis az ő magas stressz szintjük is hat a gyermekek bőrére.
1: Csendes lesz az éjszaka, hajnalban 15 és 20 fok között alakul a hőmérséklet. Utána erős széllel felhőket és elszórtan talán némi csapadékot, esőt, illetve záport hozhat egy front. Ezzel együtt is több órás napsütésre készülhetünk. 25 és 34 fok között alakulnak a csúcsok. Az előrejelzések szerint a Dunántúlon lesz tavasz, keleten, délkeleten pedig nyár. A vasárnap és aztán a hétfő is már országszerte több derűs órát és 24-30 fokot ígér.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
3: Ez a mai péntek egy szerda lesz, hiszen a Night Shift Extra-ban a szerdai rezidensünk DJ Effendi tér majd vissza hozzám plusz egy óra erejéig héttől, ami persze ebből azt jelenti, hogy nekem sincs más választásom, mint hogy hattól én is ismét pop és rádiós lágereket pörgetek, akár csak szerdánként. Szóval 6-7-ig én Whiteboy, 7-től Effendi a lemezjátszók mögött, indul a Night Shift Extra. Bring the action.

Na és ha már említettem a Mixcloud oldalamat, akkor jöjjön a többi elérhetőség is. info@budapest.hu az e-mail címünk. Be lehet minket jelölni, lájkolni, tegelni, mindent csinálni Instán és Facebookon. Best FM Magyarország az Insta, és Best FM a Facebook oldalunk. Ezen kívül 0620 55 55 155,

0: Shift.
1: 90-es és a 2000-es évek felejthetetlen slágerei érkeznek mixben a következő órában is, de olyan verziókban, olyan remixekben, olyan mashupokban és bootlegekben, ahogy csak DJ Effendi tudja őket lejátszani. Szóval nagyon-nagyon rövidke szünetet tartunk, ami pont arra lesz elég, hogy Effivel helyet cseréljünk, héttől már ő áll a lemezjátszók mögött, szusztanunk egy picikét, és aztán pár perc, pár pillanat múlva innen folytatjuk. Senki ne menjen sehova.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Idén is visszatér a TV2 ikonikus tehetségkutatója, a Megasztár. A megújult mestercsapatban Marics Peti és Herceg Erika mellett Dallos Bogi és Tídeni foglalnak helyet. Megasztár! Szeptember 5-től szombat és vasárnap esténként a TV2-n.
0: Reklámot hallottak. 100,7 Best FM.
2: 100,7 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Pusztító a száj, most a Tiszáért aggódhatunk. Alávág a klíma és a műméz a méhészeknek. Mindent tagad a pesterzsébeti csapágygolyós támadó. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. Fokozottan ellenőrzik a vízhasználatot a Tisza térségében. A Közép-Tisza vidéki vízügyi igazgatóság szerint a tartós aszály miatt tovább apad a folyó. A kiskörei víztározó hasznosítható vízkészlete pedig elfogyott, ezért legalább a felére kell csökkenteni a mezőgazdasági felhasználást. A jövő héten a nagykunsági öntözőrendszert vizsgálják, ahol a megengedettnél több vizet használnak, ott felfüggesztik a vízkivételt. Veszélybe sodorta a hazai méhállományt a szélsőséges időjárás és a tartós aszály, eközben a bizonytalan eredetű mézimport is tovább nehezíti a hazai termelők helyzetét. Az Országos Magyar Méhészeti Egyesület elnöke Bros Péter szerint az ágazat mielőbbi állami beavatkozásra szorul.
2: Természetben nincsen nektár és virágpor, hiszen minden vadvirág kiszáradt, és a méhek nem tudnak felkészülni a télre. Több évtizedes tapasztalattal rendelkező méhészek sem tapasztaltak olyant, hogy leállt a méhanya nyáron a petézéssel. Ez azt jelenti, hogy több ezer dolgozó egyeddel kevesebb lesz télen, ami már előrevetíti tavasszal nagy méhfocsalás pusztulás várható az országban.
1: Élénkült a kiskereskedelmi forgalom júliusban, az előző év azonos időszakához képest csaknem 5, még júniushoz képest 1%-os pluszt rögzített a Központi Statisztikai Hivatal. Beszámolójuk szerint főként a nem élelmiszer kiskereskedelem szerepelt jól, 6,5%-os többletet könyvelt el. Az üzemanyag kiskereskedelem még ennél is jobban, több mint 8,1%-kal bővült júliusban. Csúzlival kilőtt csapágygolyókkal vett célba egy boltot egy férfi Pesterzsébeten. A becsapódások megrongálták a kirakatot, valamint egy közeli lakás erkélyének korlátját, ablakát. A rendőrök gyorsan elkapták a tettest, ebben a térfigyelő kamerák és tanúk is segítettek. Az 51 éves férfi lakásán megtaláltak minden kelléket. A gyanúsított egyelőre tagad, kezdeményezték letartóztatását. Egy front ugyan holnap bekavarhat, de egész hétvégén folytatódik a kellemes nyári idő, már is mondom a részleteket. Csendes lesz az éjszaka, hajnalban 15 és 20 fok között alakul a hőmérséklet, utána erős széllel felhőket és elszórtan talán némi csapadékot, esőt, illetve záport hozhat egy front. Ezzel együtt is több órás napsütésre készülhetünk. 25 és 34 fok között alakulnak a csúcsok. Az előrejelzések szerint a Dunántúlon lesz tavasz, keleten, délkeleten pedig nyár. A vasárnap és aztán a hétfő is már országszerte több derűs órát és 24-30 fokot ígér.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
3: Hú, ezt múltkor hallottam, de lehet, hogy neked ez megvolt. Csak most így, hogy ez a általad készített Wanna Dance With Somebody, illetve Rihanna We Found Love. Ami ugye úgy kezdem, tudod, ez a szabad asszociációk, hogy is mondjam, csak áramlása, hogy ugye ez úgy kezdődik, hogy Yellow Diamonds in the Sky. Hogy neked az megvan, hogy a sárga YouTube az micsoda?
4: What?
3: Nem? Nem csak a Yellow. Jó, akkor adáson kívül elmondom, mert kapnánk a büntét a zenem hátul. A DJ Effendi a lemez játszok mögött a mai Nácsi Texában.

0: zenék, a legjobb mixek minden este.
1: Mondjuk pont a legjobbtól kérdezem, te, aki egyetlen fesztiválra nem tetted be a lábadat most már évek óta.
2: Nem, mert én csak fellépni megyek.
1: Na, jöjj, ezt meg az előző menedzsered intézte.
2: Igen, nem
1: ez nem szóval, Látom a fényt az alagút végén. Tehát nézd meg, tavaly itt volt már ugye most hallható Tayo Cruz, idén itt volt a Timbaland. Hogy még a végén eljutunk, tehát hogy mint Nelly Furtado itt volt tavaly a szigeten. Még talán valami jó is lehet még addig, amíg még élünk.
2: Szerintem biztosan, hát miért egyébként nem
1: hát miért, rossz. Oké, csak hát az előző 10 évben mi volt általában a Head Away, Dr. Albán, meg nem is tudom milyen háromszög pörgetve 0-24.
2: Hát ne, szerintem azért sok, nagyon sok fellépő volt 10 év alatt.
1: Hát igen, de nagyon sokan meg úgy kimaradtak, akiket lehetett volna hozni.
2: Hát jó, de tudod, ezzel beszéltünk többször, hogy nem olyan egyszerű az, hogy mi is rámutatsz, hogy akkor őt hozom, mert nem tudod, hogy jár Európában, éppen akkor erre jár,
1: igen,
2: ha jár, akkor mennyiért jár, akar erre jönni. Tehát, hogy az rengeteg összetevős ez, ezt már sokszor elmesélték a fesztivál
1: szervezők. Igen, tudom, jó, de most azért mit, hogy egy három Head Away fellépést azért nem cserélné be egy valamiért. Biztos, hogy lett volna olyan, akit így azt mondod, hogy majd jön majd még a Head Away.
2: Én egy David Hasselhoffot szerettem volna.
1: I've been looking for freedom.
2: Imádnám.
1: Kapaszkodnám el szőrébe.
2: Abszolút.

0: Ez a Night Shift DJ FM-vel a Best FM-en.
1: A világ legegyszerűbb és legrövidebb konfja következik. FM elérhetőségei.
2: DJ FM mindenhol.
1: Ugye mondtam?
2: Ennyi? Tényleg.

0: Hát ha már Timbaland így földobta ezt a kérdést, hogy if we ever meet again, hát persze, hogy fogunk.
1: Jövő szerdán.
2: Akkor még az ügyfeled leszek? Csak kérdezem, hogy most hogy van a szerződés?
0: Nem, csak állása. Figyelj. Már most még egyelőre mondom, hogy gyere, jó? Aztán, ha nagyon jó, nem történik semmi, akkor majd kérni foglak. De...
2: Majd megáll egy ilyen fekete autós, magyarul kevésbé beszélő, magas emberek jönnek.
0: Urbán úr, egyszer majd kérni fogunk magát.
2: Igen.
0: Hát majd, amikor már bástyáptál.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
4: Épülő szélerőművek, szót kapnak az önkormányzatok is, óriási elbocsátásokra készül egy német autógyártó. 9 nap egy alagútban túlélőket találtak Nepálban. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. Elképzelhető, hogy már 2030 előtt megkezdhetik az áramtermelést az első új szélerőművek. Erről a Gazdasági és Energetikai Minisztérium államtitkára beszélt. Tóth András szerint 2032-34 körül el lehet érni a 4000 megawatt plusz kapacitást. Hangsúlyozta, a befektetőknek be kell tartaniuk minden szabályt, így a környezetvédelemmel és zajszinttel kapcsolatos előírásokat is. Hozzátette, az önkormányzatok is beleszólhatnak majd a beruházások megvalósítására. Nem volt gond a görögdinnye minőségével a nyáron, a jelöléssel és a nyomon követhetőséggel viszont igen, mindezekért több mint 1,5 millió forint bírságot szabtak ki a fogyasztóvédők. Összesen mintegy 5 tonna gyümölcsöt kellett megsemmisíteni, mivel eredetük nem volt megfelelően igazolható. A hatóság tájékoztatása szerint több mint 400 helyszínen ellenőriztek munkatársaik, és nem csak a piacokon, üzletekben, hanem az útmenti árusítóhelyeken is. Kizuhant egy dolgozó tegnap a mentőszékház épületének 7. emeletéről Budapesten, már nem tudtak segíteni rajta. A rendőrség szerint nem merült fel idegenkezőség gyanúja, közigazgatási hatósági eljárásban vizsgálják a részleteket. A mentőszolgálat arról tájékoztatott, hogy minden segítséget megadnak elhunyt bajtársuk családjának. 50 000 munkahely megszüntetésére készül a Volkswagen csoport. A német autógyártókoncern egyelőre nem közölt részleteket. A vállalatcsoportot megviselik a közelmúltban bevezetett amerikai vámok, és egyre erősödik a kínai konkurencia a világpiacon. A jövőben mindenhol karcsúsítanak, a felére vágják vissza a csoport modellkínálatát. 2 túlélőt sikerült kimenteni egy alagútból Nepálban 9 nappal a pusztító villámárvíz után. Az egyik sikeres akcióról egy helyi parlamenti képviselő, a másikról a katonaság szóvívője számolt be. A hivatalos adatok szerint csaknem 1300-an vesztek oda a katasztrófában, 5500-an pedig eltűntek, 3 magyar is van köztük. Front érkezik fölénk, de nem hoz jelentős változást, íme a részletek. Csendes lesz az éjszaka, hajnalban 15 és 20 fok között alakul a hőmérséklet, utána erős széllel felhőket és elszórtan talán némi csapadékot, esőt, illetve záport hozhat egy front. Ezzel együtt is több órás napsütésre készülhetünk. 25 és 34 fok között alakulnak a csúcsok. Az előrejelzések szerint a Dunántúlon lesz tavasz, keleten, délkeleten pedig nyár. A vasárnap és aztán a hétfő is már országszerte több derűs órát és 24-30 fokot ígér.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
0: B.E.P., B.S.P. és E.V.E., ahogy csak saját magukra szoktak hivatkozni a dalokban. E.V.E., hát ő a legegyszerűbb, ő Eve. Ő is érkezik majd a következő órában van a Gangsta Lovinnal, a B.S.B. a Backstreet Boysra utal, jön majd az As Long As You Love Me, a B.E.P., vagyis a Black Eyed Peas pedig indítja az órát a Where Is The Love-val.
3: Ez a Night Shift a Best

Best FM a legjobb zenék, az augusztus 22-i Chicane jubileumi nagyzenekaros koncert annyira jól sikerült Londonban, hogy már tervezik és szervezik a további európai dátumokat, és hogyha lehet hinni a híreknek, akkor 27-ben jövőre ugyanezt a projektet Chicane majd Ausztráliában és Új-Zélandon tervezi megturnéztatni. Brian Adams-el és a Don't Give Up-al érkezik itt a Best FM.

Best FM, a legjobb zenék, a történet is félbe maradt, illetve hát óriási kassza siker volt a mozikban Michael Jackson életrajzi filmje a Michael, úgyhogy mondhatni egyértelmű volt, hogy jön majd a második rész. Na de mikor, ugye ez a nagy kérdés? Hát ez most már leginkább csak a rendező Antoine Fuqua-n, illetve az ő beosztásán múlik, de most már lehet hallani olyan pletykákat, hogy 27 végén kezdődik a forgatás, és minden jó megy, 28 decemberében jöhet.

a megjelenés évében és az azt követő 92-es esztendőben is a Simply Red Stars című nagy lemeze lett a legkelendőbb album az Egyesült Királyságban. 2000-ben beválogatták minden idők 100 legjobb brit albuma közé, de előtte 2 évvel viszont egy közönségszavazáson minden idők második legrosszabb brit albuma lett a Stars. Jön a címadó, Dalita Veszten.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Best FM-en. Szennyezés az akugyárban, bevizsgálják a kutakat Iváncsán, a csemegeszőlő jelentheti a kitörést a hazai gazdáknak, pióca csempészt fogtak röszkén.
2: Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok.
1: Növelni kell itthon a diplomások arányát, mert ez a felemelkedés legfontosabb, nélkülözhetetlen eszköze, jelentette ki a kormányfő az Eötvös Loránd Tudományegyetem tanévnyitó szenátusi ülésén. Magyar Péter hozzátette, a kormány kész az ezzel kapcsolatos akadályok lebontására. Felhívta a figyelmet arra, hogy lakosság arányosan nálunk az egyik legalacsonyabb a felsőoktatási oklevéllel rendelkezők száma. Oldószer került a talajba az iváncsai akugyár területén, olyan vegyület, amelynek akár magzatkárosító hatása is lehet, ha a szervezetbe kerül. A Fejérvár megyei község polgármestere azonnal elrendelte a helyi kutak vizének bevizsgálását. A szennyezés a vezetékes ivóvizet nem érinti, az ugyanis Ercsi felől érkezik csővezetéken. A cég állítása szerint a múlt pénteken azonosították a szennyezést, megszüntették a forrását és értesítették a hatóságokat. Tart a vizsgálat. Az ügyben. Egyre népszerűbb a csemegeszőlő, a hazai termés azonban csak a kereslet 1/5 biztosítja, a többi import. A legújabb technológiákat és a hazai fajtákat ismerhetik meg holnap az 5. országos csemegeszőlő kiállításon Pécsett, mondta rádiónknak Teszlák Péter, a Pécsi Egyetem Szőlészeti és Borászati Kutatóintézetének kutatási igazgatója.
3: Óriási a kereslet, ez évről évre növekszik, főként a magvatlan csemegeszőlők irányába. Az elmúlt 5 évben 22 új korszerű csemegeszőlőfajta került állami minősítésre való bejelentése. És ahogy változik esetleg a borszőlőnek a helyzete, legyen egy kiugrási pont a csemegeszőlő termesztés, illetve egy ilyen értékes gyümölcsnek a rentábilis, fenntartható, kevés növényvédőszer felhasználás melletti termesztése.
1: Több mint 3000 orvosi piócát találtak egy török sofőr kocsiában röszkén, egy hűtőtáskában rejtette el a védett állatokat a csempész. A magyar nadálynak is nevezett piócák eszmei értéke 25000 forint, így a teljes szállítmányi több mint 80 millió. A sofőrnek természetkárosításért kell felelnie, a piócákat a Szegedi Vadasparkba szállították. Csendes lesz az éjszaka, hajnalban 15 és 20 fok között alakul a hőmérséklet, utána erős széllel felhőket és elszórtan talán némi csapadékot, esőt, illetve záport hozhat egy front. Ezzel együtt is több órás napsütésre készülhetünk. 25 és 34 fok között alakulnak a csúcsok. Az előrejelzések szerint a Dunántúlon lesz tavasz, keleten, délkeleten pedig nyár. A vasárnap és aztán a hétfő is már országszerte több derűs órát és 24-30 fokot ígér.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
5: Itt a Besten a szombaton nagy napja a hip-hop és az R&B szerelmeseinek, mert a Night Shift mindig 120 percnyi ilyen típusú mixel indul szombatonként, de a következő óra is azért eléggé jó lesz ilyen tekintetben. Jön a Fugees a Ready or Not-tal, Coolio a Too Hot-tal, itt lesz Montel Jordan és a This Is How We Do It, és a sor legelején 50 Cent az In The Club-bal.
4: Ez a Night Shift a Best

Best FM a legjobb zenék. Természetesen ez a dal sem maradhatott ki, mint ahogy az összes nagy Sting és Police sláger is felcsendült az MVM Dome-on. Aki nem volt ott, nagyon-nagyon bánhatja. Csak abban lehet reménykedni, hogy Sting most már megtartja azt a jó szokását, hogy 2-3 évente mindig visszalátogat Magyarországra, és akkor 28-ban vagy 29-ben megint lehet őt majd élőben látni itt Budapesten. Akkor viszont már tényleg senki ne hagyja ki. Jön Csaba, amivel is a Desert Rosalita Westen a legjobb zenék között.

Best FM, a legjobb zenék. Pár nappal ezelőttig még azt mondták a meteorológusok, hogy egy kellemes nyári hétvégének nézhetünk elé, bár most ehhez képest holnapra a mainál 5 fokkal hidegebb lesz. Nem lesz azért ez szörnyű, 25-26 fokra így is lehet számítani napközben, szombaton is és vasárnap is. A holnap egy picit kellemetlenebb lesz olyan szempontból, hogy hideg

Best FM, a legjobb zenék. 2008 és 2013 között volt egy nagyobb 5 éves szünet, de azóta egy-két évente mindig ellátogat ide a Morcsival, sőt, volt olyan is, hogy egy éven belül kétszer tették tiszteletüket Magyarországon. Az idei is már megvolt, augusztus 10-én a Szigeten. Ők jönnek most a Rome Wasn't Built in a Day-jel itt a Best FM, a legjobb zenék között.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Egyre többen és egyre többet vásárolnak itthon, tönkre mehetnek a családi benzinkutak. Az ekcémás gyerekek szüleinek segít a Heinpál kórház. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. Élénkült a kiskereskedelmi forgalom júliusban, az előző év azonos időszakához képest csak nem 5, még júniushoz képest 1%-os pluszt rögzített a Központi Statisztikai Hivatal. Beszámolójuk szerint főként a nem élelmiszer kiskereskedelem szerepelt jól, 6,5%-os többletet könyvelt el. Az üzemanyag kiskereskedelem még ennél is jobban, több mint 8,1%-kal bővült júliusban. Veszélybe kerülhet több száz vidéki benzinkút működése. A független töltőállomások érdekképviselete szerint kormányzati beavatkozás nélkül 6-700 jellemzően családi vállalkozás zárhat be. A szervezet hangsúlyozta, nem támogatást kérnek, hanem kiszámítható ellátást, átlátható árképzést és egyelő versenyfeltételeket. Emellett kezdeményezik az üzemanyagpiac, valamint a MOL nagykereskedelmi árainak és ellátási gyakorlatának vizsgálatát. A gyermekek krónikus gyulladásos bőrbetegségének kezeléséről tartanak előadást a Heinpál gyermekkórházban. A szeptember 21-én esedékes tájékoztató ingyenes, hétfőn délutánig lehet regisztrálni rá. A rendkívül megterhelő kórról Veres Klára osztályvezető főorvos beszélt rádiónknak.
2: Az életminőséget jelentősen rontó betegség, folyamatosan viszketnek a bőrtünetek, és nagyon rosszul is alszanak ezek a gyerekek, ennek megfelelően másnap fáradtak, nem tudnak figyelni, ez is egy körfolyamatot indít be, okozza a gyulladást. Nagyon fontos az is, hogy a szülők mennyire stresszesek, ugyanis az ő magas stressz szintjük is hat a gyermekek bőrére, tehát nagyon fontos, hogy ők is megfelelően tudják kezelni a tüneteket is, illetve a pszichés vezetését a gyermeknek.
1: Több mint 10 éven át kényszerített prostitúcióra két nőt egy házas pár Németországban most emeltek vádat ellenük. A Csongrád-Csanádvár megyei főügyészség szerint több mint 10 millió forintot kasszíroztak ezzel. Emellett egy idős embert kényszermunkára fogtak, szörnyű körülmények között tartották 20 éven át, és elvették a nyugdíját úgy 20 millió forintot. Ha mindent beismernek, 14 év fegyház várhat rájuk. Csendes lesz az éjszaka, hajnalban 15 és 20 fok között alakul a hőmérséklet, utána erős széllel felhőket és elszórtan talán némi csapadékot, esőt, illetve záport hozhat egy front. Ezzel együtt is több órás napsütésre készülhetünk. 25 és 34 fok között alakulnak a csúcsok. Az előrejelzések szerint a Dunántúlon lesz tavasz, keleten, délkeleten pedig nyár. A vasárnap és aztán a hétfő is már országszerte több derűs órát és 24-30 fokot ígér.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este.
4: Bűnösnek találták Keith D. Davis-t a Tupac Shakur elleni gyilkosság megszervezésében. És abár nem ő húzta meg a ravaszt, ettől függetlenül a szervezés maga is pontosan ugyanolyan súlyú elbírálás alá esik, mint maga a gyilkosság. Valamikor októberben lesz majd ítélethirdetés. Nálunk viszont a következő órában érkezik Tupac.
3: Ez a Night Shift a Best

Best FM a legjobb zenék. Eléggé sportos lesz ez az előttünk álló hétvége. Szombaton meccs lesz az Üllői úton, vasárnap pedig félmaratonisták lepik el Budapestet, úgyhogy ennek megfelelően, kedves autósok, készüljetek, hogy szombaton és vasárnap kis túlzással autóval járhatatok.

Best FM a legjobb zenék. Nem véletlenül éreztük úgy, hogy ez egy különösen meleg nyár volt, mert hogy az összes nyári napon, tehát tényleg minden nyári napon legalább egy olyan pontja volt az országnak, ahol 25 fok vagy a fölötti nappali maximumot értek a meteorológusok, és amióta mérik a meteorológiai adatokat Magyarországon, azóta ilyen száraz nyarunk még sosem volt.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: Pont úgy, mint jelenlegi zajló nagy közös amerikai turnéjukon ebben az órában, ha mai utolsó 60 percben együtt lesz a TLC, az N-Bog és a Salt and Pepper. A Salt and Pepper hozza majd a Let's Talk About Sex című dalukat, a TLC érkezik a Waterfalls-zal, az N-Bog pedig a My Lovin-nal lesz hallható majd 11 és éjfél között itt a Best-en.
1: Ez a Night Shift a Best

0: DJ-vel. Best FM. A legjobb zenék.
1: Ez a levél megint neked íródik, lelkem egy koldus, a túlélésért kínlódik. Hiányoztál mindig, nem izgatott, hogy ki volt itt, egy félárva kiskölyök a mai napig vívódik. Megjött a siker, a díjak, a pénzek, a kisfiam, a párom, lett családi fészek. Sokszor vártam, hogy kihunjon a fényem, mert nincsen több vasárnap, csak egy züllött péntek. Sokan nem hiszik, de a csillagod is látom. Sokszor beszélek hozzád, és éneklem a számod. Kevés volt az időnk, ezt mai napig bánom. Pihenj csak tovább, és folytasd az álmod.

Best FM a legjobb zenék, mivel egy Manchester illetőségű zenekarról van szó, ezért nagyon sokan, nagyon sokáig úgy gondolták, hogy a nevükben az M betű az Manchesterre utal. Nem. A csapat alapítójára, az ős tagra, aki az egész brigádot összeszervezte, Mike Pickeringre, illetve a keresztnevének első betűjére utal az M. Így lettek ők az M-People. Jön a Moving On Up itt a Best FM, a legjobb zenék.

Best FM, a legjobb zenék a jelenlegi zajló közös amerikai turnéjukon, és pontosan ez a sorrend. Először egy picikét az En Vogue, aztán a TLC, aztán a Salt and Pepper, és még egyszer ugyanez két órán keresztül. Hát most két órán keresztül nem tudjuk ezen láncsapatokat pörgetni. Az En Vogue és a My Love megvolt, jön most a TLC és a Waterfalls, és hamarosan a Salt and Pepper is érkezik majd itt a Best FM, a legjobb zenék között.

Best FM a legjobb zenék, akkor vége a pénteknek, indulhat a hétvége. Ennyi volt már a Night Shift. Holnap 6-tól 8-ig hip-hop és R&B mixben, velem és Slim Fittel. Vasárnap pedig Chill Lounge és Deep House, akkor majd DJ Németi csatlakozik hozzám. Salt and Pepper, Let's Talk About Sex. Ez jönni, meg megyek. Jó éjszakát, nem sokára találkozunk.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: legjobb zenék.
1: Már minden rendben, de néha meg úgy érzem, hogy nagyon hiányzik valami. Aztán rájön.